0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 13. rész. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről is, mint akik magatok is testben vagytok. Tudjátok meg, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, és tiszta a férj és feleség közötti szexuális kapcsolat, és ezt tartsátok tisztának. Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert az Isten azt mondta, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek. Mit árthat én nekem ember? Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik tanították nektek az Istennek beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Jézus Krisztus tegnap is, ma is, és örökké ugyanaz. Különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy a kegyelem által megerősödjön a szívetek, nem ennivalóval, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járkálnak. Nekünk van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a saját vére által a népet, kívül a kapukon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát mi is ő hozzá a táboron kívül, viseljük az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt, az örökkévaló várost keressük. Azért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Vagyis az ő nevéről tegyünk vallást a szánkkal. A jótékonyságról és az adakozásról, a közösségről el ne felejtkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek engedelmesek előjáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Azért tegyétek ezt, hogy örömmel csinálják, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ semmit. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenben tisztességesen forgulódni. Különösképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam nektek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Úrunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívlejétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtatokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden előjárótokat, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Ma a reményről fogunk beszélni. Az életem utóbbi időszakában elég nagy hangsúly került a hitre, hiszen tulajdonképpen örökkévaló szellemi lények vagyunk, tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ugye a láthatatlanok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ehhez képest viszont a reménység fogalma olyan gyengeségnek tűnt. De aztán az Úr szava egyszer csak megérintett. Megértettem azt, hogy három dolog van, ami igazán örökkévaló az 1 Korintus 13:13 szerint. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát három dolog, a hit, a remény és a szeretet is, örökkévalók. Ezek szerint Isten számára nagyon fontosak. A Zsidó 11:1 pedig ezt írja a hitről. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit tulajdonképpen a reményből születik. Ha nem reménykedem semmiben, nincs egy jó jövőképem, akkor hiába mondogatom, hogy hiszek, hiszek, hiszek, az nem ér semmit. Kell, hogy vágyakozzam valami után, és legyen valami cél, ami felé törekszem. És a mi atyánk is a reménység istene, a Róma 15:13 szerint. A reménységnek istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És a reménységnek megtartó ereje is van. A Róma 8:24-ben így van, mert reménységben tartatunk meg. Tehát nem veszítjük el általa a kitűzött célt. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. A Zsidó 11:23-ban van így. A Zsidó 10:23 szerint van így. Összecsaptak a hullámok fölötted? Az egyik próba jön a másik után? Ne engedd el a reményteljes jövőképét. A Róma 5:3-5 így mondja. Dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem hoz szégyenbe. Mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Igen, a reménység nem hoz szégyenbe. Imádkozzunk! Mennyi, Atyám! Hálás vagyok neked azért, hogy felnyitottad a szememet, hogy a reménység mennyire fontos, hogy fontos, hogy kell, hogy legyen előttünk egy olyan kép, amit te állítottál elénk, hogy arra felé törekedjünk, hogy egyszerűen reményteljesen láthatjuk a jövőnket, hogy nem kell félnünk a holnaptól, hanem te elültetted a szívünkben a reménységet, és oda szánom magam most arra, hogy meg is tartsam ezt a reménységet.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak a lábaim. Kis hiaj lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fenhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyák a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten? S van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék. Oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedeted.
0: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt mindenkinek. Ma a reményről fogunk beszélni. Az életem utóbbi időszakában elég nagy hangsúly került a hitre, hiszen tulajdonképpen örökkévaló szellemi lények vagyunk, tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ugye a láthatatlanok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ehhez képest viszont a reménység fogalma olyan gyengeségnek tűnt. De aztán az Úr szava egyszer csak megérintett. Megértettem azt, hogy három dolog van, ami igazán örökkévaló az 1 Korintus 13:13 szerint. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát három dolog, a hit, a remény és a szeretet is örökkévalók. Ezek szerint Isten számára nagyon fontosak. A Zsidó 11:1 pedig ezt írja a hitről. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit tulajdonképpen a reményből születik. Ha nem reménykedem semmiben, nincs egy jó jövőképem, akkor hiába mondogatom, hogy hiszek, hiszek, hiszek, az nem ér semmit. Kell, hogy vágyakozzam valami után, és legyen valami cél, amifelé törekszem. És a mi atyánk is a reménység istene, a Róma 15:13 szerint. A reménységnek istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És a reménységnek megtartó ereje is van. A Róma 8:24-ben így van, mert reménységben tartatunk meg. Tehát nem veszítjük el általa a kitűzött célt. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. A Zsidó 11:23-ban van így. A Zsidó 10:23 szerint van így. Összecsaptak a hullámok fölötted? Az egyik próba jön a másik után? Ne engedd el a reményteljes jövőképét. A Róma 5:3-5 így mondja. Dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem hoz szégyenbe, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Igen, a reménység nem hoz szégyenbe. Imádkozzunk! Mennyi, Atyám! Hálás vagyok neked azért, hogy felnyitottad a szememet, hogy a reménység mennyire fontos, hogy fontos, hogy kell, hogy legyen előttünk egy olyan kép, amit te állítottál elénk, hogy arra felé törekedjünk, hogy egyszerűen reményteljesen láthatjuk a jövőnket, hogy nem kell félnünk a holnaptól, hanem te elültetted a szívünkben a reménységet, és odaszánom magam most arra, hogy meg is tartsam ezt a reménységet.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 74. Zsoltár, Asszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat egy gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel. Szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Földgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasított ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak, a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne felejtkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
4: A 74. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Ma a reményről fogunk beszélni. Az életem utóbbi időszakában elég nagy hangsúly került a hitre, hiszen tulajdonképpen örökkévaló szellemi lények vagyunk, tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ugye a láthatatlanok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ehhez képest viszont a reménység fogalma olyan gyengeségnek tűnt. De aztán az Úr szava egyszer csak megérintett. Megértettem azt, hogy három dolog van, ami igazán örökkévaló az 1 Korintus 13:13 szerint. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát három dolog, a hit, a remény és a szeretet is, örökkévalók. Ezek szerint Isten számára nagyon fontosak. A Zsidó 11:1 pedig ezt írja a hitről. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit tulajdonképpen a reményből születik. Ha nem reménykedem semmiben, nincs egy jó jövőképem, akkor hiába mondogatom, hogy hiszek, az nem ér semmit. Kell, hogy vágyakozzam valami után, és legyen valami cél, ami felé törekszem. És a mi atyánk is a reménység istene, a Róma 15:13 szerint. A reménységnek istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És a reménységnek megtartó ereje is van. A Róma 8:24-ben így van, mert reménységben tartatunk meg. Tehát nem veszítjük el általa a kitűzött célt. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. A Zsidó 11:23-ban van így. A Zsidó 10:23 szerint van így. Összecsaptak a hullámok fölötted? Az egyik próba jön a másik után? Ne engedd el a reményteljes jövőképét. A Róma 5:3-5 így mondja. Dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem hoz szégyenbe, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Igen, a reménység nem hoz szégyenbe. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy felnyitottad a szememet, hogy a reménység mennyire fontos, hogy fontos, hogy kell, hogy legyen előttünk egy olyan kép, amit te állítottál elénk, hogy arra felé törekedjünk, hogy egyszerűen reményteljesen láthatjuk a jövőnket, hogy nem kell félnünk a holnaptól, hanem te elültetted a szívünkben a reménységet, és odaszánom magam most arra, hogy meg is tartsam ezt a reménységet.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 75. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Aszáv Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
0: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmánytadó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob Istene. Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és ki állhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent, és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorútját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást, és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
0: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, s nem lesz-e többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárt a haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

God's good all the time, and all the time

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Amanda Bajsz gyereknevelés című tanítássorozatának harmadik részét hallhatjuk.
3: I want to for the rest of the time that we have left now.
4: A mostantól még meglevő időnkben a szünetig.
3: I want to share a little bit of baby bonding with you.
4: Szeretnék egy kicsit a baba kötődésről beszélni.
3: We want to try and understand again foundations.
4: Ismét az alapokat próbáljuk megérteni.
3: And this is, it's really so important in raising your children.
4: Ez valóban annyira fontos a gyereknevelésben.
3: That you understand what happens with the little mind of that child.
4: Annyira fontos megértenünk, hogy mi történik a kisgyermek fejében.
3: They look so innocent as they lie there in their little bed.
4: Annyira ártatlannak látszanak, ott fekszenek a kis ágyban.
3: But if you understand the biology,
4: de hogyha értjük a biológiát,
3: there is a lot happening in that little head.
4: Akkor a kis fejükben nagyon sok minden zajlik.
3: Just with them looking at you.
4: Csak azért, mert figyel téged.
3: There is so much happening.
4: Nagyon sok minden történik benne.
3: And so we need to understand.
4: Meg kell értenünk hát.
3: What goes wrong in our lives?
4: Hogy mi romlik el az életünkben?
3: When our parents were broken.
4: Amikor a szüleink összetört emberek voltak.
3: And they did not raise us with the godly foundations.
4: És nem az isteni alapokkal neveltek fel minket.
3: And then also you raising your children.
4: Aztán jössz és te is neveled a saját gyerekeidet.
3: And what foundations did you put into your children?
4: És milyen alapokat fektettél a gyermekedbe?
3: Okay, so we need to understand how do we grow up our children.
4: Tehát meg kell tanulnunk, értenünk, hogy hogyan neveljük fel, fejlesztjük a gyermekeinket.
3: We want them to be mature.
4: Mi szeretnénk, ha érettek lennének.
3: We want them to make godly choices.
4: Szeretnénk, hogyha Isten szerinti döntéseket hoznának.
3: You know, God knew how to get our attention.
4: Tudjátok, Isten tudja, hogyan kell a figyelmünket megragadni.
3: Because if anybody touches our children,
4: mert hogyha valaki a gyerekeinkhez ér,
3: we are ready to fight for them.
4: Akkor mi hajlandók vagyunk, készek vagyunk harcolni értük.
3: So we need to understand what goes on with a little child's mind.
4: Tehát meg kell értenünk, hogy mi zajlik egy kisgyerek elméjében.
3: Okay, so if we want to mature,
4: hogyha érettséget akarunk elérni,
3: we have to develop according to our age.
4: Akkor az életkoruknak megfelelően kell őket fejleszteni.
3: But maturity doesn't mean that if you are gray, you are now mature.
4: De az érettség nem olyan, hogy ha ősz a hajad, akkor már biztos, hogy érett vagy.
3: You see, you can be gray, but you can still act like a child.
4: Lehetsz őszhajú úgy, hogy közben még mindig gyermekként viselkedsz.
3: Okay, so now we have to see what makes us mature.
4: Tehát most meg kell látnunk, hogy mit tesz minket éretté.
3: So maturity is measured in different stages.
4: Az érettséget különböző fokozatokban mérjük.
3: And each stage is developed in the way that we can give life.
4: És minden fokozat úgy fejlődik ki, amennyire mi tudunk életet adni abban az arányban.
3: So we watch our little grandchildren grow.
4: Tehát figyeljük az unokáink növekedését.
3: They all different.
4: Mindegyikük más.
3: And we our oldest little one,
4: a legnagyobb,
3: who's the daughter of the daughter that I've just told you the story,
4: aki annak a lányunknak a gyermeke, akinek a történetét éppen elmondtuk.
3: The mother is very quiet and shy.
4: Anyukája nagyon csendes, félénk.
3: But now she has this little bold little girl.
4: De most itt van neki ez a kis bátor kislány.
3: She goes to a restaurant.
4: Bemegy egy étterembe.
3: It is packed with people.
4: Zsúfolásig telve van emberekkel.
3: So the little children, they all get given a little present by the restaurant.
4: Az étterem minden belépő kisgyereknek ajándékot ad.
3: Just to keep them busy.
4: Csak hogy lekössék őket valamivel.
3: It's a little microphone.
4: Egy kis mikrofont kapott.
3: Oh, she sees the microphone.
4: Látja a mikrofon.
3: She gets on top of the chair.
4: Föláll a szék tetejére.
3: And she says, attention, ladies
4: mondja,
3: and gentlemen.
4: Figyelem, hölgyeim és uraim.
3: I want to ask you.
4: Meg akarom kérdezni.
3: When you finished eating,
4: hogyha befejezték az evést,
3: pack away everything, throw away your plates, pack away everything.
4: Minden pakoljanak el a tányérokat, mindent tisztítsák le.
3: She just took over the restaurant.
4: Tehát átvette az étterem irányítását egy pillanat alatt.
3: And her mother and her father were under the chairs.
4: A szülei meg éppen a szék alatt kustak.
3: So she knows who she is.
4: Tehát ő tudja magáról, hogy ő kicsoda.
3: And she will say, I am a blessing.
4: És azt mondogatja, áldás vagyok.
3: Because you see it what was built into her.
4: Mert ezt építették belé.
3: She's only 5.
4: Csak 5 éves.
3: So she's in the nursery part of a school, the way she goes to. She's part of a school now.
4: Tehát most már iskolába jár, az előkészítő fokozatban van.
3: And when the parents come to the school,
4: és amikor a szülők bejönnek az iskolába,
3: then they ask her to welcome the parents.
4: Akkor ugye megkérik, a kislányt kérik meg, hogy ő fogadja a szülőket.
3: Only 5.
4: És csak 5 éves.
3: And she's so comfortable with a microphone.
4: És annyira kényelmesen el van a mikrofonnal a kezében.
3: So I don't know what God is going to do with her.
4: Olyan otthonos ezzel, nem tudom Isten mit fog vele kezdeni.
3: She said, Granny, where are you going now? When I was packing for this trip.
4: Amikor most erre az utazásra csomagoltam, megkérdezte, hogy nagymama, hova mész most?
3: I'm going to Hungary.
4: Megyek Magyarországra, mondtam.
3: Hungary?
4: Magyarország.
3: Are the people hungry?
4: Ott éhesek az emberek? Éhesek az emberek, mert a hangzása ugye a két szónak angolul nagyon hasonló.
3: Very clever little girl.
4: Nagyon okos kislány.
3: But you see, you watch her grow in her stages of development.
4: De hogy nézi az ember, hogy hogyan fejlődik az ő különböző szakaszaiban.
3: And there are these 5 stages that you have to grow.
4: 5 fokozaton keresztül kell növekednünk.
3: All right, so let's look at them, these stages of development.
4: Nézzük meg tehát a fejlődés szakaszait.
3: First of all, from conception, 9 months in the womb.
4: Először is fogantatástól 9 hónapot eltölt az anyaméhben.
3: And from 0 to 3 years.
4: Tehát a nulla életkortól a harmadik életévig
3: is a very important stage of development of what happens with the brain.
4: Ez a fejlődésnek egy nagyon fontos szakasza, az agyban nagyon fontos dolgok történnek ekkor.
3: Then the next stage is from 4 to 12.
4: A következő a 4 évestől 12 éves korig tart, az a gyermekkor.
3: And then the next stage is from 13 to the birth of your first child.
4: A következő szakasz a 13. születésnaptól az első gyermek születéséig, az első saját gyerek születéséig.
3: And then when you have your own child, you become a parent.
4: És amikor már saját gyermeked van, szülő lettél.
3: And then you also when your oldest child is the youngest child is 13, you now are seen as an elder in the community.
4: És amikor a legfiatalabb gyermeked már 13 éves lesz, right, akkortól vénnek tekint a közösség.
3: So let's look at the first stage.
4: Na nézzük meg az első szakasz. This elder thing, it was strange for them, elder. It's too early for them to be an elder, you know. So még túl korán nektek a vénség ebben a korban.
3: Okay, the first stage, this baby stage, 0 to 3 years.
4: Tehát az első szakasz a fejlődésünknek, a fogantatásunktól a 3 éves korunkig, ez a csecsemő vagy kisded szakasz.
3: Now at this stage the baby can't give anything.
4: Ekkor még a gyermek semmit nem tud adni.
3: Baby just wants,
4: csak
3: wants,
4: akar kapni,
3: wants.
4: Mindig akar valamit.
3: And many times if you have a mother who's not mature.
4: És sokszor, hogyha olyan édesanyád van, aki nem érett személyiség.
3: And the baby is demanding.
4: És a gyermek követelődző.
3: This is the time where the mother can't cope with that child's demands.
4: Akkor ez az a szakasz, amikor az anya egyszerűen nem tud lépést tartani, nem tudja kezelni a gyerek követeléseit.
3: And many times the mother then can become abusive.
4: És ilyenkor válhat az anya bántalmazóvá.
3: Or she just neglects the child.
4: Vagy egyszerűen elhanyagolja a gyereket.
3: And leaves the child to cry and cry and cry, just close the door and walk away.
4: hagyja, hogy csak sírjon, sírjon, ameddig akar, becsukja az ajtót és elmegy.
3: We've prayed with people through so many sad things, sad stories.
4: Nagyon sok emberrel imádkoztunk, akiknek nagyon szomorú történeteik voltak.
3: Like the one little boy that was left alone at home.
4: Volt egy ilyen, aki kisfiúkora, akit kisfiúkorában otthon hagytak.
3: And to make sure that he wouldn't walk away.
4: És hogy gondoskodjanak arról, hogy nem szökik meg, nem megy el.
3: They tied him with a rope.
4: Egy kötelet kötöttek rá.
3: And put him under the kitchen table.
4: És bedugták a konyhaasztal alá.
3: With water.
4: Vizet adtak neki.
3: And food.
4: És ennivalót adtak mellé.
3: And left him there for the whole day.
4: És ott hagyták egész napra.
3: And then the mother would go and work.
4: Az anyja elment dolgozni.
3: And tonight she comes back.
4: Aztán éjjel hazajött, este hazajött.
3: And she takes the rope off.
4: És akkor levette a gyerekről a kötelet.
3: And the child has been there the whole day.
4: És ott volt a gyerek egész nap az asztalhoz kötve.
3: Tomorrow she does that again.
4: A következő nap ugyanezt csinálta az anyja.
3: Sad. Sad stories.
4: Ez egy nagyon-nagyon szomorú történetek.
3: Where people have been so rejected.
4: Amikor embereket annyira elutasítottak.
3: In the first stages of their development.
4: A fejlődésük első szakaszaiban.
3: When they should have had all the love.
4: Amikor nagyon sok szeretetet kellett volna kapniuk.
3: Now the stage 4 to 12.
4: Aztán a 4-től 12 éves korig terjedő szakasz.
3: This is where the child should now be able to do things for themselves.
4: Ez a gyermekkor, amikor a gyereknek már önmagáért képesnek kell lennie megtenni dolgokat.
3: They have enough confidence to do things.
4: Ilyenkor már elég magabiztos ahhoz, hogy tegyen dolgokat.
3: Brush their own teeth.
4: Fogat mosson magának.
3: Comb their hair.
4: Megfésülködjön.
3: They able to. One of the big things is to learn self-control.
4: Az egyik nagyon jelentős lépés az az önuralom megtanulása.
3: If they don't get help here at this stage.
4: Ha ezen a fokozaton nem kapnak ebben segítséget.
3: These are the type of children that one day will end up as addicts.
4: Akkor ezekből a gyerekekből lesz egy napon függő, valamitől függő.
3: Sex addicts.
4: Szexfüggő.
3: Alcoholics.
4: Alkoholista.
3: Drug addicts.
4: Kábítószerfüggő.
3: Because they never learned self-control.
4: Mert soha nem tanulták meg az önuralmat.
3: And the foundation stones were not put in place.
4: Nem helyezték el az életükben az alapköveket.
3: So we have put into the book that you're going to get.
4: Tehát abban a könyvben, amit majd megkaptok.
3: What must the parent build into the child?
4: Leírtuk, hogy mit kell egy szülőnek beleépíteni a gyermekébe.
3: To make sure that they are able to develop to maturity.
4: Ahhoz, hogy ez a gyermek feltétlenül el tudjon jutni az érettségig.
3: Because many times the parents are broken, like we explained, Roly and me, we were broken.
4: Mert sokszor a szülők összetört emberek, ahogy Roly és én is elmondtuk magunkról, mi is összetört emberek voltunk.
3: In our own lives we had missing building blocks, missing stages of development.
4: A mi életünkből is hiányoztak építőkockák, hiányoztak a fejlődés bizonyos szakaszai.
3: We made mistakes.
4: És hibákat követtünk el.
3: But you see, with God it's never too late.
4: De tudjátok, Istennél soha nincs túl késő.
3: Because there's an area that I want to speak about.
4: Mert van egy terület, amiről beszélni szeretnék.
3: It's an area in your brain.
4: Egy terület az agyatokban.
3: Called the joy center.
4: Amit úgy nevezhetünk, hogy örömközpont.
3: And that center never stops growing for your whole life.
4: És ez a központ egész életünkben növekszik.
3: Other parts of the brain stop developing.
4: Az agy más részei abba hagyják a növekedést, a fejlődést.
3: At certain stages.
4: Bizonyos szakaszokban.
3: But not this one part called the joy center.
4: De ez a bizonyos örömközpont, ez folyamatosan fejlődik.
3: You know how they determined this?
4: Tudjátok, hogy ezzel hogy jöttek rá?
3: It was in the BBC news. What they did in England?
4: Talán a BBC mondta be hírekben, ezt Angliában művelték ezt a kísérletet.
3: They took a person that had died.
4: Fogtak egy halottat.
3: A person that had died in depression.
4: Egy olyan halottat, aki depressziós volt, amikor meghalt.
3: And they then cut open the head.
4: Felvágták a koponyáját.
3: And they took out the brain.
4: És kivették az agyát.
3: And they put it there and they looked at it.
4: És jól megnézték.
3: And then they took a person who died with joy.
4: Aztán egy olyan ember holttestét is fogták, aki örömben halt meg.
3: Had a good life.
4: Hát gyereknek jó élete volt.
3: Love and family.
4: Szeretet vette körül, családja volt.
3: And they also cut open the head.
4: És őnek is felvágták a koponyáját.
3: And they took out the brain.
4: Kivették az agyát.
3: And they put it next to the one that was depressed.
4: Odarakták a depressziós ember agya mellé.
3: The one that was depressed even committed suicide.
4: Aki a depressziós volt, ő annyira az volt, hogy öngyilkos lett.
3: So then they compared the two brains.
4: És összehasonlították a két agyat.
3: And they saw that the one who died with the joy, the you know how they determined this?
4: Tudjátok, hogy ezért hogy jöttek rá?
3: It was in the BBC news. What they did in England?
4: Talán a BBC mondta be hírekben, ezt Angliában művelték ezt a kísérletet.
3: They took a person that had died.
4: Fogtak egy halottat.
3: A person that had died in depression.
4: Egy olyan halottat, aki depressziós volt, amikor meghalt.
3: And they then cut open the head.
4: Felvágták a koponyáját.
3: And they took out the brain.
4: És kivették az agyát.
3: And they put it there and they looked at it.
4: És jól megnézték.
3: And then they took a person who died with joy.
4: Aztán egy olyan ember holttestét is fogták, aki örömben halt meg.
3: Had a good life.
4: Akinek jó élete volt.
3: Love and family.
4: Szeretet vette körül, családja volt.
3: And they also cut open the head.
4: És őnek is felvágták a koponyáját.
3: And they took out the brain.
4: Kivették az agyát.
3: And they put it next to the one that was depressed.
4: Odarakták a depressziós ember agya mellé.
3: The one that was depressed even committed suicide.
4: Aki a depressziós volt, ő annyira az volt, hogy öngyilkos lett.
3: So then they compared the two brains.
4: És összehasonlították a két agyat.
3: And they saw that the one who died with the joy, the

0: a koponyáját.
1: And they took out the brain.
0: És kivették az agyát.
1: And they put it there and they looked at it.
0: És jól megnézték.
1: And then they took a person who died with joy.
0: Aztán egy olyan ember holttestét is fogták, aki örömben halt meg.
1: Had a good life.
0: Akinek jó élete volt.
1: Love and family.
0: Szeretet vette körül, családja volt.
1: And they also cut open the head.
0: És őnek is felvágták a koponyáját.
1: And they took out the brain.
0: Kivették az agyát.
1: And they put it next to the one that was depressed.
0: Oda rakták a depressziós ember agya mellé.
1: The one that was depressed even committed suicide.
0: Aki a depressziós volt, ő annyira az volt, hogy öngyilkos lett.
1: So then they compared the two brains.
0: És összehasonlították a két agyat.
1: And they saw that the one who died with the joy, the happy person.
0: És arra jöttek rá, hogy annak az embernek az agya, aki boldog ember volt, mielőtt meghalt.
1: That brain was bigger.
0: Az ő agya nagyobb volt.
1: Than the one that died with suicide.
0: Mint azé, aki öngyilkos lett és így halt meg.
1: And they didn't know what to call this extra weight on the brain.
0: És nem tudták minek elnevezni ezt a plusz súlyt, ami ott volt az agyban.
1: So they called it the joy center.
0: Ezért elnevezték örömközpontnak.
1: And so then they started to realize that it has to do with your the development of the brain.
0: És azután arra is rájöttek, hogy ennek az egész dolognak az agy fejlődéséhez van köze.
1: And that there's actually, you know, when they do brain scans.
0: Tudjátok, vannak ezek az agyátvilágítások, amikor rétegfelvételeket készítenek.
1: It was on the front page of an English newspaper.
0: Ez ott volt egy angol újságnak a címlapján.
1: How they showed children that are neglected.
0: Hogy megmutattak olyan gyerekeket, akiket elhanyagoltak.
1: The brain is smaller.
0: Az ő agyuk kisebb volt.
1: To a child that has a happy, normal, joyful development.
0: Az olyan gyerek agyához képest, akinek rendes, örömteli fejlődése volt.
1: And I realized, oh Lord, I must have a small brain.
0: És akkor rájöttem, hogy hát Uram, nekem biztos nagyon kicsi agyam van.
1: Because I didn't have much joy growing up.
0: Mert amikor növekedtem, nem túl sok örömért.
1: So I said, Lord, how am I going to grow my brain?
0: Úgy azt mondtam, Uram, hogyan tudom én növelni az agyamat?
1: And the good news is,
0: az a jó hír,
1: that this center called the joy center.
0: Hogy ez a bizonyos örömközpontnak nevezett rész.
1: It's something that keeps on growing.
0: Ez folyamatosan növekszik.
1: So as we got healed from our pain.
0: Tehát ahogy meggyógyultunk a fájdalmainkból.
1: And we learned what life is and love is.
0: És megtanultuk, mi az élet és mi a szeretet.
1: And the healing came.
0: Megérkezett a gyógyulás.
1: The joy increased.
0: És növekedett bennünk az öröm.
1: The joy of the Lord is my strength.
0: Az Úr öröme az én erőm.
1: Okay, so the stage between 4 and 12 is very important.
0: Tehát nagyon fontos a 4. és 12. életévünk közötti szakasz.
1: So this will determine if a child will become an addict or not.
0: Ez határozza meg, hogy egy gyerekből mondjuk valamilyen függő lesz, szenvedélybeteg vagy nem.
1: All right, now when the child is 13.
0: Na most, amikor 13 éves a gyerek.
1: Now, this is such a key age.
0: Ez egy kulcsfontosságú életkor.
1: Because at 13 the Bible declares the child as an adult.
0: Mert a Biblia 13 éves kortól nevezi az embert felnőttnek.
1: And the psychologists agree.
0: És a pszichológusok egyetértenek ezzel.
1: They do brain scans.
0: Csinálják ezeket az agyi feltérképezéseket.
1: They see at the age of, for a little girl 12, for a little boy 13.
0: És akkor rájönnek, hogy ebben az életkorban, ami lányoknál 12 év, fiúknál 13.
1: The prefrontal cortex of the brain is now switched on and working.
0: Attila, mi az agynak?
1: The prefrontal Attila. Cortex.
0: Homloklebeny. Tehát az agynak a homloklebenye működésbe indul, beindul a működése.
1: And so the child is now accountable before God.
0: És a gyermek innentől kezdve elszámolt, tehát felelős Isten előtt.
1: For their choices.
0: A döntéseiért.
1: When Jesus was 12.
0: Amikor Jézus 12 éves volt.
1: Remember he got lost along the way.
0: Emlékezzetek rá, hogy úgy eltűnt, elveszett útközben valahol.
1: They'd been for a feast in Jerusalem.
0: Jeruzsálemben voltak egy ünnepen.
1: And they were on their way home.
0: És éppen hazafele tartottak.
1: And Jesus was missing.
0: És Jézus nem volt köztük.
1: And they went looking.
0: És elmentek keresni.
1: And they found him back in the temple.
0: És a templomban.

0: találták meg a városban.
1: And so his mother said, "Where were you? What were you doing?"
0: És az édesanyja megkérdezte, hol voltál és mit csináltál?
1: And he said, "I'm busy with my father's business."
0: És Jézus azt mondta, hogy az én atyám dolgaival foglalkozom.
1: Now it's interesting that it was the King James translation, the first translation that they made with the Bible.
0: Tehát az angol első angol Biblia fordításban a King James-ben volt ez így.
1: They said 12 years.
0: Azt mondták, hogy 12 éves korában volt el.
1: But the Hebrews count from the day of conception and not the birthday.
0: De a héberek nem a születés napjától számolják az életkort, hanem a fogantatástól.
1: So in actual fact Jesus was 13.
0: Tehát igazából Jézus ekkor 13 éves volt.
1: When he was found in the temple.
0: Amikor megtalálták a templomban.
1: And so that's when he declared, "But I'm not a son, a child anymore. I'm now a man."
0: És ekkor mintegy kijelentette, kinyilvánította, hogy ő már nem gyermek, hanem férfi.
1: And I'm busy with my father's business.
0: És az atyám dolgaival foglalkozom.
1: And so from the age of 13.
0: Tehát 13 éves kortól,
1: you must have taught your children all the principles.
0: Tehát mire 12 vagy 13 éves lesz a gyermeked, addigra meg kellett tanítanod neki minden alapelvet.
1: So that when they are challenged with drugs,
0: hogy amikor kihívást állítanak elé a kábítószerek,
1: they'll be able to say no.
0: Akkor tudjon nemet mondani.
1: They will understand the value of sex and covenant.
0: Megértse a szexnek és a szövetségnek a lényegét.
1: And they'll be able to be stand in this world.
0: És fontosságát, és meg tudjon állni ebben a világban.
1: And so the first 12 years are so important as a parent what you do with your children.
0: Tehát nagyon fontos számodra, szülő számára, hogy a gyermeked életének első 12 évében mit csinálsz.
1: And then when you have your first child, you become a parent.
0: És aztán amikor megszületik az első gyermeked, akkor szülő leszel.
1: And at that stage you must be so mature.
0: Ebben a szakaszban annyira éretnek kell lenned,
1: that you are able to meet other people's needs.
0: Hogy már képes legyél betölteni mások szükségeit.
1: So if the baby cries,
0: tehát amikor a kisbaba sír,
1: many hours in the night,
0: sok órán át éjszakánként,
1: you have the strength inside of you,
0: akkor a belsődben már van elég erő,
1: to get up,
0: ahhoz, hogy felkelj,
1: and to show love,
0: és szeretetet mutass iránta.
1: And to meet the needs of that baby.
0: És betöltsd annak a csecsemőnek a szükségeit.
1: You see, many times mommies, young ladies have babies.
0: Tudjátok, nagyon sokszor fiatal hölgyeknek születnek gyerekei, tehát még fiatalok nagyon azok a nők.
1: They're not mature to handle the pressure.
0: És még nem elég érettek ahhoz, hogy kezeljék ezt a nyomást, ami ezzel jár.
1: And that's when we have the problems of abuse.
0: És itt jönnek a bántalmazási problémák.
1: Okay, and that is the elder age.
0: Ez pedig ugye az időskor.
1: When the last child is older than 13 years.
0: Amikor a legfiatalabb gyermeked eléri a 13 éves korát.
1: And when you start caring for the community.
0: És amikor már a lakóközösség megkezd szolgálni.
1: You become like a father and a mother within the church congregation.
0: És akkor az gyülekezetben már úgy működtök, mint apák és anyák, atyák és anyák.
1: Okay, what is important about these development stages?
0: Mi fontos, miért fontosak ezek a fejlődési szakaszok?
1: You can't skip them.
0: Ezeket nem lehet kihagyni.
1: You cannot replace them.
0: Nem lehet mással helyettesíteni.
1: Because each stage builds upon the next stage.
0: Mert mindegyik szakasz az előzőre épül.
1: Okay. So working at growing to maturity.
0: Dolgozni azon, hogy érettségre jussunk.
1: That is the goal.
0: Ez a cél.
1: And it is worth it.
0: És megéri a fáradozást.
1: First you as a parent.
0: Először te, mint szülő,
1: you need to learn how to deal with your own missing building blocks.
0: Tehát neked szülőnek kell először megtanulni, hogy hogyan dolgozd fel a hiányzó kockákat az életedben.
1: So take the teachings in the book.
0: Tehát fogjátok majd a tanítást ebből a könyvből.
1: And pray, ask the Holy Spirit to show you.
0: És imádkozzatok, kérjétek a Szent Szellemet, hogy mutassa meg nektek.
1: What happened in your life?
0: Hogy mi történt az életetekben?
1: What was missing while you were growing up?
0: Mi hiányzott, miközben növekedtetek?
1: And then you pray that God would start to heal and restore you.
0: És imádkozzatok, hogy Isten kezdjen el titeket gyógyítani és helyreállítani.
1: And once God has touched your life,
0: és hogyha Isten már megérintette az életeteket,
1: then you'll be able to help your children.
0: Akkor már képesek lesztek segíteni a gyermekeiteknek.
1: Okay, and so we need to look at this baby stage is crucial.
0: Tehát meg kell néznünk a csecsemő szakaszt, ez döntő fontosságú.
1: Okay, so we've got the birth to 3 years.
0: Tehát a születéstől a harmadik 3 éves korig.
1: Of course, we know the 9 months in the womb is also very important.
0: Természetesen tudjuk, hogy a méhben eltöltött 9 hónap is nagyon fontos.
1: And we've written a book for parents when they start to fall pregnant. That first stage.
0: És írtunk egy könyvet olyan szülőknek, akiknél még csak a fogantatás történt meg, tehát a 9 hónap méhben való élet közben.
1: Because the first job of the daddy.
0: Mert az apuka első dolga.
1: When he finds out mommy is pregnant.
0: Amikor megtudja, hogy a felesége terhes vagy viselős.
1: He lays his hand on her stomach.
0: Akkor a kezét rá kell tennie a felesége posziára.
1: And he connects the spirit of the baby with God's spirit.
0: És össze kell kapcsolni a gyermek szellemét Isten szellemével.
1: And he speaks to baby every day.
0: És minden nap beszélnie kell a gyermekhez.
1: And you know my son-in-law, it was very interesting. When my daughter was pregnant.
0: Tudjátok, a vőmnél ez nagyon érdekes volt, amikor a lányom viselős volt.
1: When she would speak to the baby and read scriptures to the baby.
0: Amikor a lányom olvasott Biblia részeket a babájának, meg beszélt hozzá.
1: The baby was just quiet.
0: Akkor a baba benne olyan nyugodt volt.
1: Ha, but let daddy speak.
0: De szólaljon meg apuci.
1: Then baby starts to kick.
0: Akkor elkezdett rugdalózni a baba.
1: That little baby knew daddy's voice.
0: A kis magzat ismerte az apjának a hangját.
1: And so when baby was born,
0: és amikor megszületett,
1: and she started to cry,
0: és elkezdett sírni,
1: he started to speak. He's been speaking to her for 9 months.
0: Akkor az apukája beszélni kezdett hozzá, hiszen már előtte is 9 hónapig beszélt hozzá.
1: And he picked her up. He said, "Oh, daddy's little girl, daddy's little princess."
0: Felvette a kis csecsemőt és mondta, hogy, "Oh, apuci kislánya, apuci kis hercegnője."
1: And immediately she stopped crying.
0: És a gyerek azonnal abba hagyta a sírást.
1: She listened.
0: És figyelt.
1: That's my daddy.
0: Ez a papám.
1: She knew her daddy's voice.
0: Már ismerte az apukája hangját.
1: He had a relationship with her before she was born.
0: Tehát a lányával, a vőmnek már a születése előtt kapcsolata volt.
1: He bought a soft ball, you know, when it was soccer, like a soft ball toy.
0: Tehát vett a vőm egy ilyen viszonylag puha labdát.
1: And it had a bell in.
0: Amiben volt egy csengő.
1: And every time he'd come home in the afternoon,
0: és valahányszor délután hazament a munkából,
1: he takes his ball,
0: fogta ezt a
1: and he throws it against her tummy.
0: És oda dobta a lányom méh hasához.
1: And he says, "Hello, daddy's home."
0: És
1: hello.
0: Azt mondja, "Sziasztok, papa hazajött."
1: And she and her daddy have got such a good relationship.
0: Hát ennyire jó kapcsolata volt az apjával már ennek a gyermeknek akkor.
1: And you see, if daddy has blessed her from the very beginning,
0: és tudjátok, hogyha az apukája áldotta őt már kezdetektől,
1: you're not going to have a rebellious teenager that turns to alcohol and drugs.
0: Akkor nem lesz egy olyan kamasz gyereked, aki az alkoholhoz meg a kábítószerhez fordul.
1: Because she loves her daddy too much.
0: Mert túlzottan szereti az apukáját.
1: And she knows that she is worthy. Her daddy thinks she is his princess.
0: És tudja, hogy ő méltó a jó életre, a szeretetre, mert az apukája hercegnőnek tartja.
1: That is the relationship a daddy must have with his daughter and his son.
0: Ilyen kapcsolatban kell lenni az apáknak a lányaikkal, meg a fiaikkal is.
1: So the child needs strong, loving parents.
0: Tehát az gyermeknek erős és szeretetteljes szülőkre van szüksége.
1: So what job does a baby from 0 to 3, what job does a baby do?
0: Tehát mi a feladat a gyereknek születésétől 3 éves koráig?
1: Joy, joy, joy. That's all the baby must learn now.
0: Örüljön, örüljön, örüljön. Ezt kell megtanulni a gyereknek, örülni.
1: So the baby must learn how to go from a negative emotional state back to joy.
0: Tehát a gyereknek meg kell tanulnia, hogy egy negatív érzelmi állapotból hogyan térjen vissza az örömhöz.
1: That's the biggest job the baby has to learn.
0: Ez a legnagyobb feladata ekkor a gyereknek, hogy ezt megtanulja.
1: So baby lives with much joy in a mother's world.
0: Tehát a gyermek nagyon sok örömmel él együtt az anyukájának a világában.
1: He doesn't have to ask for love.
0: Nem kell kérni a szeretetet.
1: This is a time that he just receives, receives, receives all the time.
0: Ekkor állandóan csak kap és kap és kap.
1: They will learn two emotions, these little ones.
0: Ezek a kicsik érzelmeket tanulnak meg.
1: Either joy,
0: vagy az örömöt,
1: or fear.
0: Vagy a félelmet.
1: So just think of your own childhood.
0: Tehát gondolj a saját gyermekkorodra.
1: What was the strongest emotion that you were growing up with?
0: Mi volt a legerősebb érzelem, amivel felnőttél?
1: Was it joy or was it fear?
0: Az öröm vagy a félelem?
1: I grew up in fear.
0: Én a félelemmel nőttem fel.
1: By the time I was 16,
0: mire 16 éves voltam,
1: I had a nervous breakdown.
0: Addigra már idegösszeomlást kaptam.
1: Growing up with my dad and mom and the fighting and the alcohol.
0: Felnőni a szüleimmel, az állandó veszekedéssel, otthon az alkohollal.
1: The fear that I had as a baby.
0: És az a félelem, amit csecsemőkoromban átéltem.
1: That's all I knew was a world of fear.
0: Csak ezt ismertem, a félelem világát.
1: So, if an infant must learn about joy,
0: tehát a csecsemőnek az örömről kell tanulnia,
1: and must learn that that's my home base.
0: És meg kell tanulnia, hogy ez az ő bázisa, ez az alapja.
1: So if I go into negative emotions,
0: tehát hogyha belemegyek negatív érzelmekbe,
1: I mustn't stay stuck here.
0: Akkor ott nem szabad leragadnom.
1: I must learn to go back.
0: Hanem meg kell tanulnom visszamenni az örömhöz.
1: And so this is the big job the child has to learn.
0: Tehát ez a gyereknek a nagy feladata, hogy ezt megtanulja.
1: And if the child has this good solid foundation,
0: és hogyha a gyerekben megvan ez a jó szilárd alap,
1: then the child will be ready at age 4 to go to the next stage.
0: Akkor 4 éves korára a gyermek készen fog állni arra, hogy a következő szakaszba belépjen.
1: Because I didn't know joy.
0: Mivel én nem ismertem az örömöt,
1: I have said to God, Father, what is joy?
0: Azt mondtam Istennek, hogy Atyám, mi az öröm?
1: You see, when we got married,
0: tudjátok, amikor mi összeházasodtunk,
1: and Rolly would say to me,
0: és Rolly azt mondta nekem,
1: oh, I missed you today.
0: Ó, annyira hiányoztál ma.
1: I want to be with you.
0: Veled akarok lenni.
1: You know what I would say back?
0: Tudjátok, mit válaszoltam?
1: What do you want now?
0: Na most mit akarsz tőlem, vajon?
1: Why?
0: Miért?
1: I didn't trust this.
0: Mert nem bíztam a szavaiban.
1: Because I only knew fear.
0: Mert csak a félelmet ismertem.
1: And all I knew was if somebody gives me a compliment.
0: És csak annyit tudtam, hogy ha valaki megdicsér valamiért,
1: they want something from me.
0: Akkor ezt azért teszi, mert akar tőlem valamit.
1: They want to use me.
0: Használni akar valamire.
1: And it starts baby days.
0: És ez a csecsemőkorban kezdődik ez a kérdés.
1: So, what is joy?
0: Tehát mi az öröm?
1: Every one of us is made for joy.
0: Mindannyiunkat örömre teremtett Isten.
1: Ultimate joy is promised by our Father.
0: Ami atyánk megígéri a végső örömöt.
1: Isaiah 51 verse 11.
0: Az Ézsaiás 51:11.
1: The Lord says that when we hear the salvation message,
0: az Úr azt mondja, hogy amikor meghalljuk az üdvösség üzenetét,
1: and we come back to him,
0: és visszatérünk ő hozzá,
1: we will come back with singing,
0: akkor énekléssel megyünk vissza,
1: and with everlasting joy,
0: és örökké való örömmel,
1: we will obtain joy and gladness.
0: Örömöt és boldogságot nyerünk.
1: And the sorrow and the sighing will flee away.
0: És a bánat és sóhaj elmenekül tőlünk.
1: So, that's good news.
0: Ez jó hír.
1: If you were rejected,
0: hogyha téged elutasítottak,
1: and abused,
0: és bántalmaztak,
1: and nobody loved you,
0: és senki nem szeretett,
1: and nobody cared for you,
0: senki nem törődött veled,
1: this is such good news.
0: Akkor ez nagyon jó hír.
1: You can get your brain to grow bigger.
0: Növelni tudod az agyadat. Halleluja.
1: Okay. All right, so let's do a little bit of biology.
0: Na, akkor most egy kis biológia következik.
1: At 2 and 3 months, between 2 and 3 months,
0: a gyereknek a második és harmadik hónapos kora között,
1: The right side of the front part of the brain starts to develop in a baby.
0: Elkezd a csecsemőben fejlődni az agya elejének a jobb oldala.
1: Now, the clever people call this part right side of the brain. Okay, you're right. Okay, right side of the brain.
0: Az okos emberek ezt a jobb féltekének nevezik. Tudjátok, melyik a jobb?
1: They call this part the control center.
0: Ezt hívják irányító központnak.
1: Now the Bible says you need to learn self-control.
0: A Biblia azt mondja, hogy meg kell tanulnunk az önuralmat.
1: So obviously this is a very important part of my development.
0: Tehát nyilvánvalóan ez a fejlődésemnek egy nagyon fontos szakasza.
1: And we need to look at our control centers.
0: És meg kell szemlélnünk, figyelembe kell venni a kontrollközpontot.
1: I must understand how is it developed in my life.
0: Meg kell értenem, hogy hogyan fejlődik ez az életem során.
1: And this area will grow correctly if I will grow up in joy.
0: És ez a területe az agyamnak akkor fejlődik ki jól, hogyha örömmel, örömben növök fel.
1: But if there's not joy,
0: de ha nincs öröm,
1: I'm going to have problems with my control center.
0: Akkor gond lesz az irányító központommal is.
1: I'm going to have anger outbursts.
0: Dühkitöréseim lesznek.
1: Depression.
0: Depresszió.
1: Addictions.
0: Függőségeim.
1: And it all goes back to the first 2-3 months of your life.
0: És mindez az életed első 2-3 hónapjára megy vissza.
1: So it's very important.
0: Tehát ez nagyon fontos.
1: For young parents to understand the development of a child's brain.
0: Nagyon fontos, hogy a fiatal szülők megtanulják, hogy hogyan fejlődik a csecsemő agya.
1: What my daughter is doing now.
0: Az én lányom most ezzel foglalkozik.
1: Is that if a mommy is broken.
0: Hogy amikor van egy összetört anyuka,
1: she was rejected and abused.
0: Akit bántalmaztak, elutasítottak.
1: Now she's pregnant.
0: És most terhes.
1: And now so many emotions.
0: És nagyon sok érzelem rohangál benne.
1: And she can get to a stage she doesn't want this baby anymore.
0: És nem tud ezen a szakaszon túl lépni, nem akarja már ezt a babát.
1: She doesn't want to be pregnant.
0: Nem akar viselős lenni.
1: She feels she looks fat. And what her body is being messed up.
0: Úgy érzi, hogy nagyon kövérnek látszik, és az egész teste ilyen össze-vissza van.
1: So she's struggling to accept this baby.
0: Úgyhogy küzdik azzal, hogy elfogadja ezt a babát.
1: And now how is she gonna bond to this child?
0: Most hogyan tud kötődni ehhez a gyermekhez?
1: When she's broken.
0: Amikor ő maga is egy összetört ember.
1: And her control center is not working right.
0: És az irányító központja nem működik jól.
1: Because she can't give something to a baby that she doesn't have.
0: Mert nem tud olyat adni a gyermekének, ami neki nincs.
1: And so what my daughter does?
0: Tehát a lányom a
1: következőt
0: csinálja.
1: She starts to work with the mommy.
0: Elkezd az anyával dolgozni.
1: To work with her past.
0: Az ő múltját feldolgozni.
1: So that by the time she gives birth to this baby.
0: Hogy mire megszüli ezt a babát?
1: She's able to bond with the child.
0: Addigra képes legyen kötődni a gyerekhez.
1: You know, in Africa,
0: tudjátok, Afrikában,
1: and all over the world,
0: és a világ minden részén,
1: mothers are broken.
0: Az anyák összetört emberek.
1: And they do not know how to bond with their babies.
0: És nem tudják, hogyan kell kötődni a csecsemőikhez.
1: So the child grows up.
0: És akkor felnül a gyerek.
1: With a very broken control center.
0: Egy nagyon összetört irányító központtal a fejében.
1: And we have lots and lots of social problems.
0: És így nagyon-nagyon sok szociális társadalmi probléma van.
1: And so this little bundle of joy.
0: Tehát ez a kis örömcsomag.
1: Needs the joy of the parents.
0: Kell, hogy megkapja a szülők örömét.
1: And when the baby grows up in joy,
0: és amikor a baba örömben nő fel,
1: the baby can now understand who they are.
0: Akkor már érti, hogy ő kicsoda.
1: And that's very important.
0: És ez nagyon fontos.
1: Okay, so this area of the brain develops without words.
0: Tehát az agynak ez a területe szavak nélkül fejlődik.
1: This area develops by looking into the face of the parents.
0: Úgy fejlődik ez a rész, hogy a gyermek a szülei arcára néz.
1: Oh my.
0: De jó ég.
1: Think of the face of your mom and dad.
0: Gondolj a szüleid arcára.
1: And maybe your mother suffered depression.
0: És lehet, hogy az édesanyád depressziós volt.
1: She didn't really want you.
0: Nem igazán akart téged.
1: Maybe your father was always angry.
0: Talán az apád folyton haragos volt.
1: We've prayed with so many people.
0: Nagyon sok emberrel imádkoztunk.
1: Where the daddy would shake the baby.
0: Akiket csecsemőkorukban rázott az apja.
1: And there'd be so much abuse.
0: Nagyon sok bántalmazást szenvedtek el.
1: No joy.
0: Nem volt örömük.
1: Just anger.
0: Csak haraggal találkoztak.
1: Fear.
0: És félelemmel.
1: And so the child's control center is now broken.
0: És ilyen módon a gyermek irányító központja is összetört.
1: So as the child learns these basic emotions,
0: tehát ahogy a gyermek megtanulja ezeket az alapvető érzelmeket,
1: either joy or fear,
0: vagy az örömöt, vagy a félelmet,
1: this control center develops from 2 to 3 months up to 18 months.
0: Ez az irányító központ a gyerek 2-3 hónapos korától a 18 hónapos koráig fejlődik.
1: And what they found with the brain scans,
0: és ezekkel az agy feltérképezésekkel azt találták,
1: is that the other stages of development of the brain,
0: hogy az agy fejlődésének más szakaszai,
1: they get fixed,
0: vagy más területei, azok egyszer elkészülnek és kész.
1: But the good news,
0: de a jó hír az,
1: that the joy center can continue to grow.
0: Hogy az örömközpont tovább növekedhet.
1: So when you get healed,
0: tehát amikor meggyógyultok,
1: your brain will grow.
0: Akkor az agyatok nőni kezd.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Okay. So the joy of the Lord is my strength.
0: Tehát az Úr öröme az én erősségem.
1: Amen. I trust you have learned.
0: Bízom benne, hogy tanultatok valamit ma délután is.
1: And we want to encourage you to, when the book is ready, to download the book.
0: Bátorítani akarunk titeket, hogyha kész lesz a könyv, akkor majd töltsétek le.
1: You can download the English book if you can read English.
0: Az angolt már letölthetitek, ha tudtok olvasni angolul.
1: Because there's so much more than what we can share in the time that we have.
0: Mert annyival több dolog van, amit erről el kell mondani, mint amit el tudunk mondani ennyi idő alatt.
1: Okay, so we're going to have a break now,
0: tehát
1: and
0: most
1: then
0: akkor lesz.
1: We are coming back at 6 o'clock again. Is that
0: és
1: right?
0: 6 órakor folytatjuk.
1: Okay, let's stand and then we pray.
0: Álljunk fel és imádkozzunk.
1: Rolly.
2: Father, we thank you.
0: Atyám, köszönjük.
2: That we can come with an expectation.
0: Hogy elvárásokkal jövhetünk hozzád.
2: That every child that has been conceived.
0: Hogy minden gyermek, aki megfogant.
2: In a Christian family.
0: Egy keresztény családban.
2: Will be protected and looked after.
0: Védelmet kap és gondoskodást.
2: Will have the power of the Holy Spirit to surround them.
0: És a Szent Szellem ereje veszi körül.
2: And will have the healing balm of Gilead poured over them.
0: És a Gilead gyógyító balzsamja ömlik rá.
2: We thank you, Lord, that we can lift up every child.
0: Köszönjük, Uram, hogy felemelhetünk minden gyermeket.
2: And make a declaration.
0: És kinyilváníthatjuk.
2: That we want that child.
0: Hogy mi akarjuk ezt a gyermeket.
2: To follow you with all of their hearts.
0: Akarjuk, hogy teljes szívével kövessen téged.
2: We make a declaration.
0: Kinyilvánítjuk ezt.
2: That we will look for the full potential.
0: Hogy keresni fogjuk a lehetőségei teljességét.
2: That we will tend that garden.
0: És művelni fogjuk ezt a kertet.
2: And that we will guard that garden.
0: És őrizni fogjuk.
2: And that we will come before you, Father.
0: És eléd jövünk, Atyám.
2: And we will offer a first fruits offering.
0: És felkínálunk egy ilyen első zsengét.
2: Of a child that reflects your attributes.
0: Az a gyermek lesz az első zsenge, aki a te vonásaidat tükrözi.
2: We pray this in
3: Jesus. Elhangzott Amanda Biles gyereknevelés című tanítássorozatának 3. része.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent a Királyság négy szakasza című tanítássorozatának hetedik részét hallhat.
3: I'd like you to turn with me to John chapter 12, please.
4: Menjünk a János 12-höz. Most kérlek benneteket.
3: My plan is to have two shorter teaching sessions.
4: Az a célom most, vagy ez a tervem, hogy két rövidebb tanítást tartsunk most.
3: And then to move into a time of ministry and impartation.
4: És utána pedig imádkozásba és ajándékok átadásába menjünk át.
3: And we'll explain that as we come to it.
4: Majd arra kitérünk akkor, amikor elérkezett az ideje.
3: But there's one more thing I want us to get from John chapter 12.
4: Van még egy dolog, amit viszont János 12-ből szeretnénk, ha megértenénk.
3: When the Greeks began to cry out, we want to see Jesus.
4: Amikor a görögök elkezdték azt hangoztatni, hogy szeretnénk látni Jézust.
3: Philip didn't know how to answer that cry.
4: Philip nem tudta, hogy hogyan válaszolja meg ezt a kérést.
3: He went to Andrew. He didn't know how to answer the cry.
4: Oda ment Andráshoz, ő se tudta, hogy hogyan adjon választ.
3: So they both went to Jesus.
4: És így mindketten megkeresték Jézust.
3: And this was the answer which Jesus gave.
4: És Jézus a következő választ adta.
3: It was just 4 days before he was going to go to the cross.
4: 4 nappal a keresztre menetele előtt.
3: There was no way that he could run himself on a last desperate evangelistic tour. It was too late for that.
4: Nem volt semmilyen módja annak, hogy ő maga még egy utolsó nagy, gyors evangelizációs körutat tegyen, ehhez túl késő volt már.
3: He had a much better plan.
4: Sokkal jobb terve volt ennél.
3: And this was also part of the cross.
4: És ez is része volt a keresztnek.
3: By going to the cross, he was going to be able to multiply himself thousands and thousands of times over.
4: A keresztre menetelével ő önmagát ezerszer, sok ezerszer meg tudja majd sokszorozni.
3: In this way he was going to produce thousands of people that had the same eternal life that he himself had.
4: Ilyen módon sok ezer embert lesz az eredménye a keresztnek, akiben ugyanaz az örök élet lesz, ami ő benne is volt.
3: And I want us to understand that principle because that's the way that we're going to reach Europe.
4: Szeretném, hogyha megértenénk ezt az alapelvet, mert ilyen módon érhetjük csak el Európát.
3: And we're going to reach people that have no contact or understanding at all of what Christianity is.
4: Olyan embereket érhetünk így el, akiknek semmilyen kapcsolatuk vagy semmilyen megértésük nincsen, ismeretük nincsen arról, hogy mi is a királyság.
3: I keep thinking of about the 1 billion Muslims who are suddenly going to want to not be Muslims and find a new answer to life.
4: Folyamatosan az jön a szívembe, hogy mi lesz azzal az 1 milliárd muzulmán hívővel, aki egyszerre csak már többé nem akar majd muzulmán lenni.
3: We've got to be ready with answers when that sudden breakthrough comes.
4: Készen kell állnunk a válaszokkal akkor addigra, amikor eljön ez az áttörés.
3: And there are going to be people that have no background, no understanding of Christianity.
4: Sok olyan ember lesz, akinek semmilyen háttere és semmilyen ismerete nem lesz a kereszténységről.
3: They won't have any traditions, they will just have a hunger for God in their heart.
4: Semmilyen hagyományuk nem lesz ezen a területen, egyszerűen csak éhesek lesznek Isten után.
3: So here in John 12, Jesus gives the answer.
4: Tehát János 12-ben Jézus megadja a választ.
3: And I want us to read it.
4: Szeretném, ha elolvasnánk.
3: Verse 23. But Jesus answered them and said, the hour has come that the Son of Man shall be glorified.
4: 23. Jézus így válaszolt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia.
3: Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much fruit.
4: Bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz.
3: You see, to Jesus the cross was not a disaster, it was the fulfillment of everything.
4: Tudjátok, Jézus számára nem katasztrófa volt a kereszt, hanem mindennek a beteljesülése.
3: And one of the fruits of the cross was that his eternal life was going to now be made available to multitudes of people.
4: És a keresztnek az egyik eredménye, az egyik gyümölcse az volt, hogy tömegek számára lett elérhető az az örök élet, ami Jézusban volt.
3: And for that to happen, 2 deaths had to take place.
4: De ahhoz, hogy ez megtörténjen, 2 halálnak kellett végbe mennie.
3: Now, he uses the first one that it teaches the principle of harvest.
4: Az elsőt az aratás alapelvének tanításához használja Jézus.
3: It's a principle of harvest. If you take a seed of, say, wheat or corn, and put it into the ground at the right time of year.
4: Az aratás alapelve az, hogyha veszel egy búza szemet, vagy kukoricát, vagy valamilyen gabonafélét, bármit, a megfelelő időben elveted,
3: in going into the ground, it will die,
4: akkor hogyha az a földbe kerül, el fog halni.
3: But in dying, it will then produce a plant where there will be hundreds and hundreds of seeds on that plant.
4: De ebben az elhalásban egy olyan termést, egy olyan növényt fog létrehozni, amelynek a termésében sok száz mag lesz.
3: And it's a law of nature that the seeds on the plant are absolutely identical to the seed that was sown.
4: És ez egy olyan természeti törv, és az egy természeti törvény, hogy annak a növénynek a magjában tökéletesen ugyanolyan ugyanaz a mag lesz, mint ami el lett ültetve. Így van?
3: They have the same genetic code, they have the same DNA.
4: Ugyan ilyen genetikai kód van benne, és ugyanaz a DNS.
3: By death, that seed perfectly reproduces itself thousands of times over.
4: Halál által, azaz egyetlen egy mag ezerszer újra termeli önmagát.
3: Now that's the principle that Jesus is teaching here.
4: Ez az az alapelv, amiről Jézus tanít itt.
3: His disciples have admired the life that he is living, but they were not able themselves to live that life.
4: A tanítványai csodálták azt az életet, amely Jézusban volt és amelyet Jézus élt, de ők maguk nem tudták ugyanazt megélni.
3: Now the cross is going to solve the problem.
4: A kereszt az, amely megoldja a problémát.
3: The death of Jesus is going to produce the seed of that identical eternal life.
4: Jézus halála hozza elő ezt az örök életnek ezt az azonos magját, ugyanolyan magját.
3: Now the Greek word is the word sperma.
4: Sperma a görög szó, ami itt szerepel.
3: And it's used so many times in the New Testament.
4: Nagyon sokszor fordul elő az Új Szövetségben.
3: And when it talks about being born again, it talks about being born again of the very sperm of God. That's what it says.
4: És igazából arról van szó, hogy amikor valaki újjászületik, akkor Istennek a spermájából születik újjá az ember.
3: Peter says that we are born again of the incorruptible sperm of God. That's what it says.
4: Péter arról beszél, hogy mi az Isten romolhatatlan magjából, spermájából születünk újjá.
3: In 1 John 3:9, John says that we have in us the incorruptible sperm of God, therefore we cannot go on continually sinning.
4: Azt mondja János apostol az 1 János 3:9-ben, hogy Istennek a romolhatatlan magja, ismét a sperma szó szerepel, van bennünk, ezért nem folytathatjuk a bűnös életvitelünket.
3: So by death Jesus made the very seed of himself available to be planted elsewhere in many other human personalities.
4: Ezért Jézus az ő halála által tette elérhetővé azt a magot, ami ő benne volt, sok-sok ezer ember részére.
3: Now I'm covering a lot of ground quickly and just making some quick statements, but you research this, you'll see what I'm saying is
4: absolutely true. Kérlek, mélyedjetek el ebben, kutassátok ezt a témát, csak néhány gyors állítást szeretnék mondani.
3: The Bible also teaches that spiritually, men and women, we have a womb that can conceive and give birth to things.
4: A Biblia arról is beszél, hogy szellemileg nekünk, férfiaknak is és nőknek is van egy szellemi méhünk, amely életet tud adni bizonyos dolgoknak.
3: And so the new birth isn't simply deciding to believe in Jesus. That's not what the new birth really is.
4: Tehát az újjászületés nem egyszerűen annyi, hogy eldöntöm, hogy akkor most már hiszek Jézusban. Nem ennyi csupán az újjászületés.
3: When someone is truly born again,
4: hanem amikor valaki valóban újjászületik.
3: God takes the seed, the sperm of his very own son and plants it into the womb of our spirit and there is a conception.
4: Isten megfogja az ő fiának a magját, ezt a spermát, és elplántálja az embernek a szellemében, és létrejön egy fogantatás.
3: Now the DNA of the full-grown Christ is in the seed.
4: És ott ebben a magban benne van a teljesen felnőtt korú érett Krisztusnak a DNS-e.
3: So from the day you're born again, the potential to become like Jesus is in the seed of life that God planted in you.
4: Tehát így attól a naptól kezdve, hogy újjászületsz, ott van benne a Krisztussivá válás potenciája ebben a magban.
3: And you have to go through spiritual stages just like the physical to go from conception to the full grown man.
4: És ugyanúgy, ahogyan a fizikai valóságban is, szellemileg is a fogantatástól el kell bizonyos stádiumokon kell végigmenni, míg egy érett felnőtt szellemi ember nem lesz.
3: I can't do all this, it's just not possible in this conference.
4: Nem, egyszerűen nem térhetünk mindenre ki, mert ez nem lehetséges most itt.
3: But one of the, I think it's in Hungarian, certainly in other languages, one of the teachings is sons can change their world, babies cannot do anything.
4: Az egyik tanítás, nem tudom, hogy magyarul elérhető-e, de megvan írott formában mindenképpen, az, hogy a fiak megváltoztatják a világot, a bébik, a csecsemők nem tehetnek semmit.
3: And so we have a responsibility to assist that seed to become the full-grown man within us.
4: Az a felelősségünk, és a felelősség a miénk, hogy mi segítsük ezt a magot, vagy mi adjuk meg a körülményeket a magnak, hogy ez úgy fejlődjön ki bennünk, hogy elérjük a felnőtt kort.
3: And the seed of Jesus can grow up within us and fill our whole human personality until we become just like another Christ.
4: Jézus magja bennünk felnövekedhet úgy, és kitöltheti a mi emberi mi voltunkat, míg nem hasonlóvá leszünk ő hozzá.
3: Now Jesus comes through us using our personality. We're still our personality, but it's a totally different motivation.
4: Jézus rajtunk keresztül, a mi személyiségünkön keresztül teszi mindezt, de egy teljesen más oka lesz mindennek motivációja mögötte.
3: Now, to complete this process, just let's read on.
4: Ahhoz, hogy befejeződjék ez a folyamat, olvassuk tovább.
3: So at the cross Jesus made the seed available to anyone who's prepared to receive the seed.
4: Tehát Jézus Krisztus a kereszten tette elérhetővé bárki számára, aki felkészült arra, hogy befogadja ezt a magot.
3: It's not enough just to get your sins forgiven, you are being given the invitation in this life to become just like Jesus.
4: Nem elegendő az, hogy csak a bűneid megbocsátassanak, hanem Isten meghív téged arra, hogy olyanná váljál, éppen olyanná, mint az ő fia Krisztus.
3: But there's another death that has to take place.
4: De van egy másik halál, amelynek végbe kell mennie.
3: In verse 24 we read how by death Jesus made the seed available.
4: 24-ben azt olvastuk, hogy Jézus az ő halála által hogyan teszi elérhetővé ezt a magot.
3: Verse 25, we learn another principle.
4: A 25. versben egy másik alapelvet tanulunk.
3: By death of ourselves we allow the seed to grow to full maturity.
4: Azáltal, hogy a mi énünket halálba adjuk, azáltal engedjük meg, hogy vagy hagyjuk, hogy ez a mag teljes érettségre eljusson.
3: You see, you cannot live two lives at the same time.
4: Mert egyszerre nem lehet kétféle életet vagy két életet élni.
3: Your personality can only be filled with one of two possible lives.
4: Egyszerre egy időben csak kettőféle élettel, kettő közül egy élettel telhet be a te személyiséged.
3: It can be your own natural, independent soul life that can fill your personality.
4: Vagy a te természetes saját személyiséged és életed fogja betölteni, kitölteni a személyiségedet.
3: Or it could be the life of Christ.
4: Vagy Krisztusnak az élete.
3: Who fills your personality?
4: Aki betölti a te személyedet.
3: And in order for that to happen, you just don't live anymore.
4: Ahhoz, hogy ez megtörténhessék, ahhoz egyszerűen már nem szabad tovább élnünk.
3: See, many Christians pray the wrong kind of prayers.
4: Sokan a keresztények közül nem a megfelelő imát imádkozzák.
3: Oh Lord, help me to be a better person.
4: Uram, segíts, hogy jobb lehessek, jobb
3: help
4: személy.
3: Help me to be more loving.
4: Segíts, hogy több szeretet legyen bennem.
3: Give me more patience.
4: Adjál nekem több türelmet.
3: I want to be a better mother.
4: Ó, jobb anya szeretnék lenni.
3: I want to be a better husband.
4: Jobb férj szeretnék lenni.
3: And God has no intention of helping you to be any better.
4: Viszont Istennek nem szándéka az, hogy téged, a te személyedet jobbá tegye.
3: Because what you've got to see is that you, in your natural self, you are irretrievably evil.
4: Azért, mert látnunk kell azt, hogy te, hogy mi, a mi saját énünkben visszafordíthatatlanul gonoszak vagyunk.
3: The teaching of the Bible is never self-realization.
4: A Biblia tanítása sohasem az önmegvalósítás. Now,
3: there's a lot of seminars in America in Christian circles teaching self-realization, but it's absolutely wrong.
4: Amerikában például számos olyan konferencia vagy szeminárium zajlik keresztény körökben, amely az önmegvalósításról szól, de mindez helytelen.
3: 10 ways to success.
4: 10 módja a sikernek.
3: How to realize your full potential.
4: Hogyan játszhatod ki a teljes potenciádat?
3: Now God has no intention of helping you to improve.
4: Istennek viszont nem szándéka az, hogy ő a te személyiségedet akarja fejleszteni.
3: He has only one plan, and that's to totally kill you.
4: Egyetlen egy terve van, ez pedig az, hogy teljesen meggyilkoljon téged.
3: Amen.
4: Amen.
3: to put you totally to death.
4: Teljesen halálba adjon téged.
3: So you simply don't live anymore.
4: Hogy egyszerűen ne te élj tovább.
3: And he lives instead of you.
4: Hanem ő él helyetted.
3: Amen.
4: Így van.
3: And when you grasp that principle, you stop trying to be a better person.
4: Amikor megérted ezt az alapelvet, nem fogsz már többé jobb személy akarni lenni.
3: You die.
4: Hanem elhalsz.
3: You get out of the way.
4: Kiállsz az útból.
3: And let the life of God completely take you over.
4: És engedni fogod, hogy az Istennek az élete vegye át teljesen az irányítást.
3: Then the seed of his son within you can grow to fullness without any restriction.
4: És akkor Isten fiának ez a magja, amely beléd plantáltatott, mindenféle megkötés nélkül tud növekedni.
3: Now Jesus is a really nice person.
4: Nos, Jézus igazából nagyon nagyon jó személyiség,
3: and
4: nagyon kellemes.
3: And when he really gets hold of you,
4: és amikor megragad téged.
3: It's amazing how nice you can be.
4: Fantasztikus, hogy te is milyen kellemes személy lehetsz.
3: But he's got to get hold of you.
4: De ahhoz meg kell téged ragadnia.
3: But if you take back control,
4: de hogyha te veszed vissza az irányítást,
3: even when you've been a Christian for 40 years,
4: még akkor is, ha 40 éve keresztjén vagy már,
3: it's amazing how horrible you can still be.
4: Csodálatos, hogy milyen szörnyű személyiség tudsz lenni.
3: It's absolutely true.
4: Ez az igazság.
3: So the battle is staying dead and letting Jesus live in your place.
4: Tehát a harc arról szól, hogy hogyan maradhatunk halottak, és hogyan hagyhatjuk Jézust, hogy ő éljen rajtunk keresztül.
3: Now this is a process that I'm still learning.
4: Ez egy olyan folyamat, amelyet én magam még mindig tanulok.
3: The apostle Paul was still learning towards the end of his life.
4: Az élete vége felé Pál apostol is még mindig tanulta.
3: He said, "This is my passion."
4: És a következőt mondta, az az én szenvedélyem.
3: I want to know the power of his resurrection.
4: Meg akarom ismerni az ő feltámadásának az erejét.
3: Being made conformable to his death.
4: Az ő halálának az hasonlóságában.
3: You cannot have the power of the resurrection without the death.
4: Nem kaphatjuk meg Isten Jézus feltámadásának az erejét anélkül, hogy hogy hasonlóvá lennünk az ő halálához. Róma 6:5.
3: If we have been united with him in a death like his,
4: hogyha egyé lettünk ővele egy az övéhez hasonló halálban,
3: certainly also we then are his resurrection.
4: Akkor bizonyos, hogy mi az ő feltámadása vagyunk.
3: You cannot have the resurrection without it being preceded by the death.
4: Nem lehetséges a feltámadás, hogyha azt nem előzte meg a halál.
3: Now, a few weeks ago, I just illustrate this.
4: Néhány héttel ezelőtt hadd illusztráljam.
3: I've been with Franz Lippi in Croatia. So the battle is staying dead and letting Jesus live in your place.
4: Tehát a harc arról szól, hogy hogyan maradhatunk halottak, és hogyan hagyhatjuk Jézust, hogy ő éljen rajtunk keresztül.
3: Now, this is a process that I'm still learning.
4: Ez egy olyan folyamat, amelyet én magam még mindig tanulok.
3: The apostle Paul was still learning towards the end of his life.
4: Az élete vége felé Pál apostol is még mindig tanulta.
3: He said, "This is my passion."
4: És a következőt mondta, az az én szenvedélyem.
3: I want to know the power of his resurrection.
4: Meg akarom ismerni az ő feltámadásának az erejét.
3: Being made conformable to his death.
4: Az ő halálának az hasonlóságában.
3: You cannot have the power of the resurrection without the death.
4: Nem kaphatjuk meg Isten Jézus feltámadásának az erejét anélkül, hogy hogy hasonlóvá lennünk az ő halálához. Róma 6:5.
3: If we have been united with him in a death like his,
4: hogyha egyé lettünk ővele egy az övéhez hasonló halálban,
3: certainly also we then are his resurrection.
4: Akkor bizonyos, hogy mi az ő feltámadása vagyunk.
3: You cannot have the resurrection without it being preceded by the death.
4: Nem lehetséges a feltámadás, hogyha azt nem előzte meg a halál.
3: Now, a few weeks ago, I just illustrate this.
4: Néhány héttel ezelőtt hadd illusztráljam.
3: I've been with Franz

Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát. Köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságába. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétébe, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: Or like it says, the Lord is king, but also the Lord will become king.
1: Tehát így látjátok mind a két oldalát az éremnek, ami elmondatik, hogy az Úr király, de az Úr lesz is király.
0: We still wrestle with these tensions today because we convince ourselves that God is in charge and in control.
1: Még ma is küzdködünk ezzel a feszültséggel, mert meggyőzzük magunkat, hogy Istené az irányítás.
0: And yet he shared some of his power on the earth with other beings.
1: Mégis ő a földön megosztotta a hatalmát más lényekkel is.
0: He's given you a choice and a will.
1: Például adott nektek is döntési lehetőséget, akaratot.
0: Right. Some people say that everything that happens is the will of God.
1: Némelyek azt mondják, hogy minden, ami történik, Isten akarata.
0: And then I ask them, is it God's will when you commit a sin?
1: És akkor visszakérdezek, hogy Isten akarata az, amikor te bűnt követsz el?
0: Of course not.
1: Hát persze, hogy nem.
0: So God's will is not always done.
1: Tehát nem mindig történik meg Isten akarata.
0: In the end, God's will absolutely be done.
1: A végül majd mindenek végén teljesen megtörténik.
0: But he's created a universe in which we get to choose, and some of our choices cause things to happen that are not his will.
1: De ő egy olyan univerzumot teremtett, amiben nekünk döntési lehetőségünk van, és néhány döntésünk eredményeként olyan történik, ami nem az ő akarata.
0: Islam has a God that is very arbitrary and fickle. He's arbitrary. He decides everything as.
1: Igen, tehát az iszlámnak olyan istene van, ahol mindent az ő istenük dönt el egyértelműen.
0: So everything is according to the will of Allah.
1: Tehát minden Allah akarata, ami történik.
0: And in a sense, we have a sovereign God, but He has created a universe which allows choice from people.
1: A mi istenünk is szuverén uralkodó, de egy olyan univerzumot teremtett, ahol az embereknek döntési lehetőségük van.
0: To complicate that even further.
1: Hogy még tovább bonyolódjon a helyzet.
0: There is a third category of people, of beings, of angels and demons.
1: Van egy harmadik csoportja a lényeknek, ezek az angyalok és a démonok.
0: And I have a whole other teaching on the effects of angels and demons on the earth.
1: És egy egész tanítássorom van arról, hogy hogyan működnek az angyalok és a démonok a Földön.
0: But they do interfere and affect the lives that we live.
1: Annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy beavatkoznak az isteni itteni eseményekbe és az életünkbe.
0: We live in a constant war which we know God will win. There's no question about that, but there is in the meantime some tension.
1: Egy folyamatos háborúban élünk tehát, amiről tudjuk, hogy végső soron Isten fogja megnyerni, meg ő már meg is nyerte, de mégis jelenleg ebben a feszültségben élünk.
0: So the Lord will become king over all the earth.
1: Tehát az Úr lesz az egész föld királya.
0: And eventually he will judge all the nations of the earth.
1: És végül ő fogja megítélni a világ minden nemzetét.
0: We see this in Psalms 96 in verse 10.
1: Ezt a 96. Zsoltár 10-ben látjuk.
0: Say among the nations the Lord reigns.
1: Mondjátok a nemzetek között az Úr uralkodik.
0: This is the gospel of the kingdom.
1: Ez a királyság evangéliuma.
0: Let the heavens be glad, let the earth rejoice, let the sea roar and all it contains.
1: Örüljön a menny és a föld és a tenger, zúgjon és minden, ami abban él.
0: Let the field exult and all that is in it.
1: A mező is újjongjon és minden, ami benne van.
0: Then all the trees of the forest will sing for joy.
1: És akkor örömmel énekel majd az erdő minden fája.
0: Before the Lord, for he is coming.
1: Az Úr előtt, mert ő jön.
0: He is coming to judge the earth.
1: Jön, hogy megítélje a földet.
0: So they knew that God was already present among them.
1: Tehát ők is tudták már, hogy Isten jelen van közöttük.
0: They didn't have a concept of Father, Son and Holy Spirit in the old covenant.
1: Az Ószövetségben nem értették még az Atya, Fiú, Szent Szellem hármasságát.
0: But they had to live with this tension that God was here and yet God was still going to come.
1: De mégis ezzel a feszültséggel kellett élniük, hogy Isten itt van, de el is fog jönni.
0: In fact, the Old Testament speaks often of a God who comes.
1: Az Ószövetség elég gyakran beszél az eljövendő Istenről.
0: God is a God who comes, but he keeps coming.
1: Isten az az Isten, aki jön, de folyamatosan jön.
0: Now there was only one visible first coming of the Lord Jesus Christ.
1: Az Úr Jézus Krisztusnak egyetlen látható eljövetele volt eddig.
0: And there will only be one bodily return of Jesus Christ.
1: És egyszer fog testben visszajönni.
0: But God comes in his presence in many times and many ways.
1: De Isten az ő jelenlétével sokszor és sok módon jön el.
0: So he has not only come to us, but he's continuing to come to us.
1: Tehát nem, ő nem csak eljött hozzánk, hanem folyamatosan jön hozzánk.
0: And in this age he comes to us in his presence by the Holy Spirit.
1: Ebben a korszak

0: conocen bennjön el a jelenléte.
1: In the next session I'll talk about the bodily return of Jesus Christ.
0: A következő tanításban Jézus testi visszajöveteléről fogok beszélni.
1: Jesus Christ is now in heaven at the right hand of God.
0: Jézus Krisztus most a mennyben van az Atya jobbján.
1: As a man.
0: Emberként.
1: He's still God.
0: Még mindig Isten.
1: He laid his divinity aside to become a man.
0: Az istenségét félretette, hogy emberré lehessen.
1: And now he's both God and man.
0: És most egyszerre Isten is és ember is.
1: But he rules at the right hand of God as a man.
0: Emberként uralkodik Isten jobbján.
1: And when he returns and sets foot on the earth, he will come in a body as a man.
0: És amikor majd visszatér és a lábát újra leteszi a földre, emberként testben fog eljönni.
1: This is the coming of the king.
0: Ez a király eljövetele.
1: Let me show you a timeline.
0: Egyen időegyenes szeretnék mutatni nektek.
1: Israel basically divided time into two pieces.
0: Izrael alapvetően két részre osztotta az időt.
1: One was called this current age.
0: Az egyik a jelenlegi kor volt.
1: And the other one was called the age to come.
0: A másik meg az eljövendő kor, így hívták.
1: This age and the age to come.
0: Tehát a jelenkor és az eljövendő kor.
1: Very simple chart, is just a line with a dot in the middle, and there's a transition between this age and the age to come.
0: A rajz az nagyon egyszerű, mert egy vonal a közepén van egy pötty és egy átmenet a két korszak között.
1: So God was already king now in this age.
0: Tehát Isten már ebben a korszakban király.
1: But a time will come where he's king over everybody and everything.
0: De eljön majd az idő, amikor mindenki és minden fölött király lesz.
1: So the Old Testament prophets announced today when men will live together in peace.
0: Az ószövetségi proféták beszéltek egy olyan napról, amikor majd az emberek együtt élnek békességben.
1: God will judge between the nations.
0: Isten fog ítélkezni a nemzetek között.
1: They will beat their swords into plowshares.
0: És a, ugye a kardjaikból kapákat, kaszákat kovácsolnak.
1: Turn their spears into pruning hooks.
0: És a metszőkéseket a dárdákból.
1: Nation will not lift up sword against nation.
0: Nemzet nem támad nemzet ellen karddal.
1: Neither will they learn war anymore.
0: És háború többé nem tanulnak.
1: That's Isaiah 2.
0: Ez az Ézsaiás 2-ben van.
1: So the Israel always looked forward to this glorious age when there would be a kingdom that would end some of the tensions they lived with.
0: Tehát Izrael mindig várta azt a dicsőséges napot, amikor lesz ez egy királyság, ami feloldja az ő eddigi feszültségeiket.
1: Now if you could picture a timeline with a center dot.
0: Hogyha el tudjátok képzelni ezt az időegyenes középen a pöttyel.
1: There a shift would come when they would move from this current age into the future age.
0: Lesz majd egy váltási pont, amikor ebből a korszakból átmegyünk a következő korszakba,
1: jövőbe. The coming of Jesus actually marked that center.
0: Ez a középpont tulajdonképpen Jézus visszajövetele.
1: All right. Yeah, this I have my order mixed up. I apologize.
0: Igen,
1: okay, here's the timeline.
0: Összekevert a sorrendet egy kicsit. Na ez az időegyenes.
1: This is Judaism's view where we have this age and the age to come. Now the coming of Jesus would mark the change or the shift.
0: Ez a judaizmusnak az idővonala, a jelen korszak és a jövendő korszakról szól, és ott középen a vonal az Jézus visszajövetele.
1: In Mark 1, it says, after John had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God.
0: A Mark 1-ben az van, hogy miután János letartóztatták, Jézus eljött Galileába, hogy hirdesse az evangéliumot.
1: And he said, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand.
0: És azt mondta, betölt az idő, elközelített Isten királysága.
1: Repent and believe the gospel.
0: Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.
1: So John the Baptist was before this even preaching, repent for the kingdom of God is at hand.
0: Ezt megelőzően is hirdette keresztelő János, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten királysága.
1: Like the wave, it's about to crash upon you.
0: Ez olyan, mint amikor az a hullám már a fejünk fölött hajlik, és már majdnem ránk zuhan a víz.
1: It's already in motion, and there's nothing you can do about it, except you need to make a decision about the wave.
0: Tehát már folyamatban van a dolog, semmit nem tehetünk ellene, csak egy döntést kell hoznunk, hogy hogy viszonyulunk a hullámhoz.
1: If you've ever been to the ocean, like in the Atlantic Ocean, we have big, big waves, maybe 10-15 feet tall.
0: Hogyha voltatok már óceán mellett, nálunk az Atlanti óceán van, ilyen 10 méteres hullámok is vannak.
1: Sometimes you have to decide whether you're going to go under the wave or ride the wave or what are you going to do, because you're not going to stop the wave.
0: És hogyha benne vagy éppen a vízben, akkor el kell döntened előbb-utóbb, hogy alábuksz a hullámnak, vagy meglovagolod a hullámot, mert hogy az ott van mindenképpen.
1: So the Gospel of Matthew talks about the fact that the kingdom is present.
0: Tehát Máté evangéliuma beszél arról, hogy jelen való a királyság.
1: But here in Mark, a new development is when he says the time is fulfilled.
0: De most Márknál ez egy új fejlemény, amikor azt mondja Jézus, hogy betelt az idő.
1: So Jesus taught not only that there that the kingdom was here or about to come, but that that visitation was already in progress.
0: Tehát Jézus nem csak arról beszélt, hogy itt van, vagy elközelített, jön Isten királysága, hanem arról is, hogy a folyamat elindult már.
1: So when he stood in the synagogue and he said, today scripture is fulfilled in your hearing.
0: Tehát amikor ott állt a zsinagógában, és azt mondta, hogy ez az írás most teljesedett be a ti hallásotokra.
1: He was saying that the day that the prophets have talked about and that we've all waited for has come.
0: Ekkor azt mondta, hogy az a pillanat, amiről a proféták profétáltak, és mindannyian erre vártunk, na ez jött el most.
1: He himself was the event that changed the shift between the two ages.
0: Jézus maga volt az esemény, ami a váltópont volt a két korszak között.
1: And then Jesus announced the kingdom of God is in your midst.
0: És aztán Jézus bejelentette, hogy közöttetek van Isten királysága.
1: I think speaking of himself primarily.
0: Azt gondolom elsősorban önmagáról beszélt ekkor.
1: But also the fact that on the earth the kingdom had now come.
0: De arról is, hogy most elérkezett a földre a királyság.
1: And you know, Jesus said, I'm the beginning and the end.
0: Tudjátok, Jézus azt mondta, én vagyok a kezdet és a vég.
1: When you meet Jesus, you meet the end.
0: Tehát amikor találkozol Jézussal, akkor a véggel találkozol.
1: He is your full destiny.
0: Ő a te teljes rendeltetésed, a végzeted.
1: And you meet the future and the end at the same time.
0: Egyszerre találkozol a jövővel és a véggel, a jelennel.
1: But even the teaching of Jesus acknowledged a future fullness of the kingdom.
0: De Jézus is a tanításában elismerte, hogy a jövőben fog teljesen megvalósulni a királyság.
1: In Luke 19:11 it says this.
0: A Lukács 19:11-ben azt mondja.
1: While they were listening to these things, Jesus went on to tell a parable because he was near Jerusalem, and they supposed that the kingdom of God was going to appear immediately.
0: És mikor azok ezeket hallották, folytatta és mondott egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten királysága.
1: What he did then is he went on to tell a parable about how to handle money.
0: Ezután elmondott egy példázatot a pénz kezeléséről.
1: Why did he do that?
0: Mert tette ezt?
1: Because they thought that the kingdom was going to appear immediately.
0: Mert azt gondolták ezek az emberek, hogy azonnal meg fog jelenni a királyság.
1: When I was first saved in the 70s,
0: amikor a 70-es években megtértem,
1: we thought Jesus was coming soon.
0: Azt gondoltuk, hogy Jézus hamarosan visszajön.
1: I decided not to go to university.
0: És eldöntöttem, hogy nem megyek egyetemre.
1: I didn't want to hear anything about starting a business.
0: Semmit nem akartam hallani egy vállalkozás beindításáról.
1: All I wanted to do was play my guitar and sing because I was sure Jesus was coming soon.
0: Csak a gitáromon akartam játszani és énekelgetni, mert biztos voltam benne, hogy Jézus hamarosan eljön.
1: A few years later I did go to university and did 2 degrees.
0: Később azért néhány évvel később elmentem egyetemre és 2 diplomát is szereztem.
1: Then I started a business.
0: Aztán beindítottam egy vállalkozást.
1: Couple businesses. And you know, we didn't even want to build a church building because we thought it was unnecessary.
0: És nem akartunk gyülekezeti házat sem építeni, mert azt gondoltuk, nincs rá szükség már.
1: So it's like Jesus is saying, yes, the kingdom has come.
0: Ez olyan, mint amikor Jézus azt mondta, hogy igen, eljött már a királyság.
1: But the full manifestation of it is still yet to come.
0: De még nem nyilvánult meg teljesen, az a jövőben lesz.
1: Because there's going to be a delay.
0: Mert késlekedik.
1: And you need to learn how to handle money.
0: És meg kell tanulnotok pénzt kezelni.
1: You need to pay your bills.
0: Ki kell fizetnetek a számláitokat.
1: You need to save for the future.
0: A jövőre takarékoskodnotok kell.
1: You can't just think about going to heaven because you're going to be on the earth for a while.
0: Nem gondolhattok csak arra, hogy mentek a mennybe, mert egy darabig még itt lesztek a földön.
1: In fact, Jesus actually prayed to the Father, don't take them off the earth.
0: Igazából Jézus azért imádkozott az Atyához, hogy ne vedd el őket a földről.
1: Remember that in his prayer in John?
0: Emlékeztek az imájára Jánosnál?
1: I ask that you don't take them from here.
0: Nem, azt kérem, hogy ne vedd el őket innen.
1: Because he wants us here.
0: Mert is Jézus azt akarja, hogy itt legyünk.
1: He wants us to take the kingdom to the uttermost parts of the earth.
0: Azt akarja, hogy a föld végső határáig elvigyük a királyságot.
1: We can't just form a Christian club and encourage each other and hang on until Jesus comes.
0: Tehát nem alakíthatunk egy keresztény klubot, ahol csak egymást bátorítjuk, hogy tartsunk ki, amíg Jézus visszajön.
1: You know, if we don't have a heart for the nations, that's not good because Jesus does.
0: Tudjátok, ha nem ég a szívünk a nemzetekért, az nem jó, mert Jézusé égértünk.
1: He wants to see our communities and our nations transform.
0: Akarja látni, hogy a lakóközösségeink, a nemzeteink átalakuljanak.
1: That's why Christians need to be involved in business and politics.
0: Ezért kell a keresztényeknek benne lenni az üzleti életben és a politikában.
1: And we do ourselves harm when we just refuse everything other than singing and praying and reading the Bible.
0: És önmagunknak ártunk akkor, hogyha nem vagyunk hajlandók másra, mint énekelni, imádkozni és olvasni a Bibliát.
1: And I'm not making fun of those things, those are very essential.
0: Persze nem kicsúfolni akarom ezeket a tevékenységeket, hiszen ezek létfontosságú.
1: But if Jesus said pray that the kingdom comes here, why would we just think about there?
0: De hogyha Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk, hogy jöjjön el ide a királyság, akkor mi miért csak azon gondolkodnánk, ami majd ott lesz?
1: So I now encourage our young people to go to university and get a degree if they need to.
0: Tehát én arra bátorítom a fiataljainkat, hogyha kell, akkor menjenek el egyetemre, szerezzenek
1: diplomát. In America, most of the teachers in universities are secular, they're not Christians.
0: A egyetemeken, Amerikában a legtöbb egyetemi tanár nem keresztény, hanem világi ember.
1: So the church has taken a position, well don't go to college because they have bad ideas there.
0: Tehát az egyház ezt a nézetet vette föl, hogy ne menjetek főiskolára, mert ott rossz fogalmaik vannak az embereknek.
1: The other approach is to get a degree as a Christian, become a lecturer at a university, and change the country through the young minds that come there.
0: De a másik nézet az, hogyha keresztény vagy, akkor menj el egyetemre, legyél egyetemi tanár, és a kereszténység nézeteivel oktasd azokat a fiatalokat, akik oda járni fognak, és így változtasd meg az országot.
1: And we see politics as a dirty profession.
0: Mi ugye azt látjuk, hogy nagyon piszkos szakma a politika.
1: And I understand that. Even in my country, the political party that I belong to is corrupt at the top, and I know where the corruption is.
0: Én tudom, hogy ez így van Amerikában is, az a politikai párt, amelyhez tartozom, tudom, hogy a csúcsvezetésében van a korrupció, azt is tudom, hogy hol.
1: But I have to stay engaged in what's happening on the earth. I can't just wait until Jesus takes me out of here.
0: De mégis részt kell vennem folyamatosan a földi eseményekben, nem várhatok egyszerűen Jézus visszajövetelére, hogy elvigyen engem innen.
1: Okay, so I've gotten way off my notes.
0: De nagyon eltértem a jegyzeteimtől.
1: So Jesus told this parable about using money because he wanted them to understand that he wants them here and they have to stay engaged in the culture.
0: Tehát Jézus azért mondta el a példázatot a pénzkezelésről, mert azt akarta, hogy akik hallgatják, részt vegyenek a földi társadalom eseményeiben folyamatosan.
1: Toward the end of his life, he did give a teaching about the end of the age.
0: Az élete vége felé adott egy tanítást a korszak végéről.
1: It's probably the longest teaching or sermon that Jesus gave. It's in Matthew 21-25.
0: Ez valószínűleg Jézus leghosszabb tanítása, amit elmondott. Ez a Máté 21-től 25-ig tart.
1: But we're not going to read it, of course.
0: Természetesen nem fogjuk elolvasni.
1: But he says the kingdom will come, but not until there are times of great tribulation.
0: Tehát azt mondta Jézus, hogy el fog jönni a királyság, de először a nagy nyomorúság ideje lesz.
1: Nation would rise against nation and many of the things that we're seeing happening today.
0: Nemzet támad nemzet ellen, és sok olyan dologról beszélt, ami ma látható.
1: And I'm amazed at the number of earthquakes just in this year, 2012.
0: Én megdöbbenek azon, hogy már csak ebben az évben, 2012-ben hány földrengés volt.
1: And Jesus talked about the fact that there would be a delay to the kingdom.
0: Jézus beszélt arról, hogy késlekedik a királyság.
1: So the kingdom is here, but the fullness of it would be delayed.
0: Tehát itt van, de késlekedik a teljességének az eljövetele.
1: And the reason it's delayed is so that the gospel can be preached to all nations.
0: És azért késlekedik, hogy az evangéliumot minden nemzetnek hirdetni lehessen.
1: And he tells a parable about the 10 virgins.
0: És mondott egy példázatot a 10 szűzről.
1: 5 of them were foolish.
0: Ötük bolond volt.
1: Because they ran out of oil while the bridegroom delayed.
0: Mert míg a vőlegény késlekedett, elfogyott az olajuk.
1: So we should be expecting the return of Jesus.
0: Tehát kell várnunk Jézus eljövetelét.
1: We have to live as if there could be a delay.
0: De úgy kell élnünk, mintha ez még sokáig késhetne.
1: And the wise virgins were those that had enough of oil to last until the delay.
0: Azok voltak a bölcs szűzek, akiknek volt elég olajuk, hogy kitartson, akkor is a késik a vőlegény.
1: Now, I believe we already live in the last days.
0: Én hiszem, hogy már most az utolsó napokban élünk.
1: In one sense, at Pentecost, when Peter quoted the prophecy of Joel.
0: Egy bizonyos értelemben pünköskor, amikor Péter idézte Joel proféciáját.
1: He inserted the words in the last days.
0: Ő beletette azokat a szavakat, hogy az utolsó napokban.
1: And I believe that the transition to the age to come happened during the time when Jesus was here and then with the outpouring of the Holy Spirit.
0: És én hiszem, hogy az átmenet a következő korszakban akkor történt, amikor Jézus még itt volt, illetve amikor kijárat a Szent Szellem.
1: So in one sense the last days began at Pentecost.
0: Tehát bizonyos értelemben az utolsó napok pünköstkor kezdődtek el.
1: But there is this period at the end of the age that's going to be intense tribulation.
0: De most a korszak végén egy olyan időszak lesz, ahol nagyon erőteljes nyomorúság lesz.
1: So it's going to get more fun in a minute.
0: Tehát mindjárt majd kicsit vidámabb lesz a téma.
1: I believe that there's actually an overlap between this age and the age to come.
0: Én hiszem, hogy valójában átfedés van a jelen korszak és a következő korszak között. Lapozzunk.
1: Okay, so we have Judaism's view in the top.
0: Tehát fölül látjuk a felső vonalon a judaista elképzelést.
1: The Christ came in the center of these two ages.
0: Aztán Jézus eljött a két korszak találkozási pontjakor.
1: He fulfilled the center.
0: És kitöltötte, ő lett a középpont.
1: You can go on to the next slide.
0: Lapozhatunk egyet.
1: Okay, just stop there for a minute.
0: Na, akkor itt leállunk
1: egy when Jesus came,
0: amikor Jézus eljött,
1: the age to come began.
0: Elkezdődött a következő korszak.
1: But yet we still live in this age on the earth.
0: De még közben ebben a korban élünk itt lenne a földön.
1: And between the time of Christ's first coming and his second coming.
0: És Jézus első és második visszajövetelek között.
1: We could say that these two ages overlap.
0: Azt látjuk, hogy a két korszak átfedésben van.
1: We who've received the Holy Spirit.
0: Mi akik megkaptuk a Szent Szellemet.
1: We already in some ways live in the age to come.
0: Bizonyos szempontokból már a jövő korszakban élünk.
1: The Bible says we have tasted the powers of the age to come.
0: A Biblia azt mondja, hogy megízleltük a jövendő világ erőit.
1: But we still live on the earth.
0: De még mindig a földön élünk.
1: We still get sick.
0: Még mindig megbetegszünk.
1: We still wrestle with demons.
0: Küzdünk a démonokkal.
1: And the rest of the world certainly lives in this age.
0: A világ többi része pedig kétségtelenül ebben a korszakban él.
1: They've not tasted the powers of the age to come.
0: Mert ők nem is ízlelték meg a jövendő világnak erőit.
1: So the present age and the age of the kingdom exist together for a period of time.
0: Tehát a jelen korszak és a királyság korszaka jelenleg együtt, egymás mellett él.
1: The kingdom is already here and yet it's not completely manifested everywhere.
0: A királyság már itt van, de még nem nyilvánult meg a teljességében mindenhol.
1: That's why Jesus taught that we could enter the kingdom.
0: Ezért tanította Jézus azt, hogy beléphetünk a királyságba.
1: Even in this present age.
0: Már ebben a jelen korszakban.
1: And he taught us to pray. That he said, pray your kingdom will come and your will be done on earth as it is in heaven.
0: És úgy tanított minket imádkozni, hogy jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod a földön, ahogy megvan a mennyben.
1: If we say that God is completely sovereign,
0: ha azt mondjuk, hogy Isten teljesen szuverén,
1: the kingdom is already now in its fullness,
0: a királyság már itt van a maga teljességében,
1: and we just completely minimize the devil and all those other things,
0: és teljesen lekicsinyeljük az sátánnak és az ilyesmiknek a működését,
1: it actually almost makes prayer absurd.
0: Gyakorlatilag ezzel szinte fölöslegessé tesszük az imádkozást.
1: If God's will is already being done entirely,
0: hogyha már maradéktalanul megvalósul Isten akarata,
1: if the devil is not active,
0: hogyha a sátán nem működik,
1: we don't have to engage in spiritual warfare,
0: és nem kell a szellemi harcba részt vennünk,
1: why would we pray?
0: Akkor miért imádkoznánk?
1: But actually the writings of Paul show that Satan thwarted him several times from doing something that he felt God wanted him to do.
0: Pedig Pál írásaiból kiderül, hogy a sátán őt többször megakadályozta abban, hogy megtegyen valamit, ami Isten akarata volt a számára.
1: So that's why I say we live in a time when the kingdom is already here, but yet we also live in this age where we wrestle with the other things.
0: Tehát ezért mondom azt, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor a királyság már itt van, de közben még küzdünk többi dolgokkal is.
1: Now the kingdom of God is here. There's no doubt about that.
0: Tehát afelől semmi kétség, hogy Isten királysága már itt van.
1: The Bible says the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit.
0: A Biblia azt mondja, hogy igaz állapot, békesség és a Szent Szellemben való öröm Isten királysága.
1: We have that now.
0: Ez már most a miénk.
1: Later today I'll talk to you about the fact that the kingdom is in the Holy Spirit.
0: Később majd ma elmondom, hogy a királyság a Szent Szellemben van.
1: If it's righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, we can say that the kingdom is in the Holy Spirit.
0: Hogyha azt mondjuk, hogy a királyság igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm, mert minden a Szent Szellemben, akkor a királyság a Szent Szellemben van.
1: So in the outpouring of the Holy Spirit, we have the kingdom present.
0: Tehát a Szent Szellem kiáradásában jelen van a királyság.
1: But Jesus also said about the end days that the king will say to those in his right hand, come, blessed of my father, and inherit the kingdom prepared for you.
0: De azt is mondta Jézus, hogy az idők végén ugye lesz egy olyan, amikor az atya azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek és foglaljátok el a királyságot, ami nektek készítetett.
1: So you understand that there is a future fulfillment where we're going to be given something greater that we can enter.
0: Tehát értjük ebből, hogy a királyság a jövőben valami nagyobb mérvű dolog lesz, amikor valami nagyobbat élhetünk át, mint amiben most részünk van.
1: The parables of Jesus make it clear that the kingdom is here, but that it's still active and growing.
0: Jézus példázataiból egyértelmű, hogy a királyság már itt van, de tevékeny és egyre növekszik.
1: It's like a tiny seed that grows into a big tree.
0: Olyan, mint egy apró fa, amiből apró mag, amiből nagy fa fejlődik.
1: And it's like a little bit of leaven that will continue to grow until it affects the whole lump.
0: És olyan, mint egy kis kovász, ami elterjed fokozatosan az egész tésztában és megerjeszti.
1: This is why I'm confident that the kingdom of God cannot be stopped.
0: Ezért bizakszom abban, hogy Isten királysága nem megállítható.
1: Islam will not stop it.
0: Az iszlám sem fogja megállítani.
1: Political systems will not stop it.
0: Politikai rendszerek sem fogják.
1: Persecution will certainly not stop it.
0: A üldöztetés meg egyáltalán nem
1: Because
0: fogja megállítani.
1: The kingdom has a life of its own that is moving.
0: Mert a királyságnak saját élete van és ez fejlődik, halad.
1: So Jesus reigns as king over the present and the future at the same time.
0: Tehát Jézus mint király uralkodik egyszerre a jelen és a jövő fölött.
1: Ephesians 1:21 says this.
0: Efézus 1:21 azt mondja.
1: That Christ has seated, God has seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come.
0: Tehát ugye Isten ültette Jézust a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és uraságon, és minden néven, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is.
1: If all we had were a single division of the ages, at the return of Christ, we would have to wait for the future age to come.
0: Tehát, hogyha ilyen egyértelműen elválasztanánk egymástól a korszakokat, akkor még Jézus eljövetelekor is várnunk kell a következő korszakra.
1: But in a sense, the future has already come.
0: De egy bizonyos értelemben a jövő már eljött.
1: Jesus is the future.
0: Jézus a jövő.
1: When we receive the Holy Spirit, we receive the power of the age to come.
0: Amikor befogadjuk a Szent Szellemet, akkor az eljövendő világ erejét fogadjuk be.
1: That's why in many revivals people are convinced that Jesus is coming soon.
0: Ezért volt az, hogy sok ébredésben az emberek megvoltak arról győződve, hogy Jézus hamarosan visszajön.
1: Because in the Holy Spirit they're tasting the future.
0: Mert a Szent Szellemben a jövőt ízlelték meg.
1: So they live here and now, but they're tasting something of the future and they're convinced that it's here.
0: Tehát itt és most éltek a maguk idejében, de megízleltek valamit a jövőből, és ezért hitték, hogy a jövő mindjárt itt lesz.
1: So the power of the age to come has now affected and entered the current age.
0: Tehát a jövendő világ ereje és az maga belépett a jelenkorba és hat rá.
1: Paul says that Christ gave himself for our sins to deliver us from this present evil age.
0: Azt mondta Pál, hogy Krisztus azért adta magát oda, hogy megszabadítson minket ettől a jelen való világtól.
1: So while we still live in the present evil age, Christ has delivered us from it.
0: Tehát miközben a jelen való gonosz világban élünk, Jézus minket már meg is szabadított tőle.
1: The kingdom belongs to the age to come.
0: A királyság a következő korszakhoz tartozik.
1: But it's already here.
0: De már itt van.
1: And so the future is here.
0: Tehát a jövő is itt van.
1: Does that make sense?
0: Értető?
1: I know it's a lot of detail.
0: Nagyon sok részletet mondok el.
1: So, not only do we taste the powers of the age to come.
0: Tehát nem csak megízleljük a jövendő világ erőit.
1: But the Bible tells us that we don't need to be conformed to this current age.
0: Hanem a Biblia azt is mondja, hogy nem kell alkalmazkodnunk a jelenlegi korszakhoz.
1: Because we belong to the age of the future.
0: Mert mi a jövő korszakához tartozunk.
1: You can live in the age to come now.
0: Most élhetsz már a jövő korszakban.
1: So in a sense, the kingdom of the future has invaded this present age, and we've become part of it.
0: Tehát bizonyos értelemben az eljövendő királyság már behatolt ebbe a korszakba, és mi részei lehetünk neki.
1: Then the second coming of Christ, when he comes back on the earth.
0: Aztán Jézus második eljövetele, amikor visszajön a földre.
1: It will end this overlap.
0: Az véget vet ennek az átfedésnek.
1: And it will usher in the full consummation of the kingdom of God.
0: És akkor Isten királysága a maga teljességében megvalósul.
1: They said to Jesus, tell us when these things will happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age.
0: Jézustól ezt kérdezték, hogy mondd el nekünk, mikor lesznek ezek, mik a jelei a te eljövetelednek és a korszak végének.
1: So his coming is the end of the age.
0: Tehát az ő eljövetele a korszak vége.
1: And that will end the overlap.
0: És ez itt lesz vége az átfedésnek.
1: So you see, you can change to another slide.
0: Nézzük,
1: see what
0: ha egyet lapozunk, mi történik.
1: Right now we live in what I call, or we call, the already not yet.
0: Mi most abban a korszakban élünk, amit én úgy mondok, hogy már még nem.
1: It's a tricky way of saying that yes, we live in the kingdom, but not yet completely in the fullness of the kingdom.
0: Tehát ezzel mondjuk azt, hogy igen, már a királyságban élünk, de még nem a teljességében.
1: Because the kingdom is here, we can expect God to heal the sick. Right here.
0: Mivel a királyság már itt van, elvárhatjuk Istentől, hogy meggyógyítsa a betegeket.
1: And I think the closer we get to the end of the age, the more healings and miracles we'll see.
0: És én azt gondolom, hogy minél közelebb kerülünk a korszak végéhez, annál több gyógyulást, jelet és csodát fogunk látni.
1: But let's be honest.
0: De legyünk őszinték.
1: We still wrestle with the demonic.
0: Még mindig küzdünk a démoni erőkkel.
1: We still have sin and sickness.
0: Még mindig van köztünk bűn és betegség.
1: So while we already have the kingdom, we don't have it completely yet.
0: Tehát miközben már a miénk a királyság, még nem teljesen a miénk.
1: And I, sometimes when I've taught this, some spirit-filled people got very angry with me.
0: Néha, amikor erről tanítok, akkor nagyon megharagszik rám néhány szent szellemmel telt ember.
1: They're saying that what I'm teaching produces unbelief and that it's not in faith.
0: Mert azt mondják, hogy amit tanítok, az hitetlenséget gerjeszt, és akkor nem lehet hitbe működni.
1: I would be the first to admit that when we pray for the sick, the most important aspect is that we have faith for healing.
0: Én az vagyok az első, aki elismeri, hogyha a betegekért imádkozunk, akkor az a legfontosabb dolog, hogy hitünk legyen arra, hogy meggyógyulnak.
1: But I've known some in what I would call a hyper-faith position.
0: De találkoztam már ilyen szuperhit hozzáállással.
1: They have no way to explain why someone who has prayed for healing hundreds of times isn't healed.
0: Ezek az emberek nem tudják megmagyarázni, hogy miért van az, hogy valakiért imádkoztak százszor, hogy gyógyuljon meg, és még mindig nem gyógyult meg.
1: It obviously couldn't be their faith.
0: Nyilvánvalóan nem lehet az ő hitükkel probléma.
1: Because they're amazing.
0: Mert elképesztő hitük van ezeknek.
1: It could only be the lack of faith in the sin on the part of the person that died.
0: Nyilván csak a meghalt vagy betegen maradt illető bűne vagy hibája, hit hiánya lehetett a bűnös.
1: So I think this is cruel.
0: Azt gondolom, ez kegyetlen.
1: Yes, it's abusive.
0: Ez bántalmazás, már visszaélés.
1: I try to focus mostly on kingdom now.
0: Én próbálok leginkább a jelen való királyságra koncentrálni.
1: Because that encourages me to believe that I will see miracles in this current age.
0: Mert ez bátorít engem arra, hogy higgyek, hogy ebben a korszakban látni fogok csodákat és jeleket.
1: But I still have to be realistic about all the other things the Bible says of a greater aspect of the kingdom still coming.
0: De azért reálisnak kell lennem, tudnom kell, hogy a Biblia beszél arról, hogy a királyságnak nagyobb dimenziói még eljönnek majd.
1: So during the time of overlap,
0: tehát az átfedés alatt
1: we can expect miracles.
0: Számíthatunk csodákra.
1: All the gifts of the Holy Spirit are still in operation.
0: A Szent Szellem minden ajándéka továbbra is működik.
1: Apostles, prophets, all those things are still for today.
0: A mai napra vonatkozik az apostolok, proféták és többiek szolgálata.
1: But also during the overlap we have the devil at work on the earth.
0: De azért az átfedés ideje alatt még az ördög is munkálkodik a földön.
1: During this overlap Christ works out his purposes through us.
0: Ebben az átfedési időszakban Krisztus az ő céljait rajtunk keresztül valósítja meg.
1: In 1 Corinthians 15, verse 22,
0: az 1 Korintus 15:22-ben
1: it says, then comes the end,
0: azt mondja, és akkor jön el a vég,
1: when he hands over the kingdom to the God and Father,
0: amikor átadja a királyságot Istennek és az Atyának,
1: when he has abolished all rule and all authority and power.
0: Miután már eltörölt minden hatalmat, erőt és uralságot.
1: For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
0: Mert addig kell élnie, hogy míg minden ellenségét a lábai alá nem veti.
1: So while the death of Christ has technically put all his enemies under his feet.
0: Tehát míg tudományos alapon Jézus halála minden ellenségét az ő lábai alá vetette.
1: He is now sat down at the right hand of the Father.
0: És utána Jézus leült az Atya jobbjára.
1: And he's going to continue to rule until that's all worked out on the earth.
0: Ő tovább uralkodik addig, amíg az összes többi ilyen maradék probléma meg nem oldódik a földön.
1: I believe that God still intervenes regularly as he gives breakthroughs of his power from the future.
0: Én hiszem, hogy Isten ma is munkálkodik, amikor az ő a jövendő erőket kell áttöréssel betör a jelenbe is.
1: There's a whole concept in the scriptures that we call the suddenlies of God.
0: A Bibliában van egy egész fogalomrendszer, amit úgy hívunk, hogy Isten hirtelenjei.
1: When God suddenly intervenes.
0: Amikor Isten hirtelen közbelép.
1: Pentecost was an explosion.
0: Például a pünkösd is egy ilyen robbanás volt.
1: He says, go into all the world and preach the gospel.
0: Azt mondta, menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot.
1: But wait.
0: De várjatok.
1: Go to the city and wait.
0: Menjetek el a városba és várjatok.
1: Because I need to give you my power first.
0: Mert először oda kell, hogy adjam nektek az erőmet.
1: The explosion comes.
0: Jön a robbanás.
1: And they take the kingdom all over the Roman Empire and the
0: world. És akkor elvitték a tanítványok a római világ minden részére az evangéliumot.
1: Every revival is an intervention of God.
0: Minden ébredés Isten beavatkozása.
1: That's why it's filled with supernatural phenomena.
0: Ezért vannak ezek tele természet fölötti jelenségekkel.
1: Unnatural things happen in this age when the power of the future breaks in.
0: Nem természetes dolgok történnek ebben a világban akkor, amikor a következő korszak ereje áttör ide.
1: Let's advance the slide, see what's next.
0: Menjünk egyel tovább, nézzük mi a következő.
1: So it breaks through from the future into the present in successive interventions.
0: Tehát a jövőből a jelenbe egymást követő beavatkozások által lép be, tör be.
1: And next.
0: Következő.
1: So let's just suppose the first dotted line was, let's say, the power encounter between Elijah and the prophets of Baal.
0: Mondjuk, hogy az első ilyen kipöttyözött vonalak, azok az Illés és a Baál papok közötti összecsapásnak az ideje volt.
1: There was conflict between darkness and light.
0: Összecsapás volt a fény és a sötétség között.
1: Through the challenge that Elijah gave, God intervened.
0: Azáltal a kihívás által, amit Illés a papok elé tárt, Isten közbelépett.
1: His kingdom was furthered in Israel.
0: És előre ment az ő királyságának az ügye Izraelben.
1: There were many things like that that happened in the Old Testament.
0: Az Ószövetségben sok ilyesmi történt.
1: Then were the crosses, Jesus came and he was born.
0: Aztán ahol a kereszt van, ott Jézus megszületett,
1: eljött. The kingdom has come.
0: Eljött a királyság, ezt Jézus is mondta.
1: Let's go to the next slide.
0: Következő kocka.
1: And just pick any revival. Maybe this was... Well, let's say this was the Welsh revival.
0: Válaszunk egy ébredés, mondjuk a Walesi ébredés van ott a kockában így függőlegesen.
1: I think there's a couple more. So all of those, just back up a minute, sorry
0: egyel
1: about
0: vissza.
1: That. Each time God comes and gives a revival, there's an intervention.
0: Tehát valahányszor Isten ad egy ébredést, akkor ő beavatkozik a földi dolgokba.
1: The future comes early.
0: És akkor korán eljön a jövő.
1: And this is why I pray for outpourings of the Holy Spirit.
0: Ezért imádkozom a Szent Szellem kiáradásaiért.
1: You have small interventions when one person receives the Holy Spirit.
0: Vannak kis beavatkozások, amikor egy ember kapja meg a Szent Szellemet.
1: One of the most fun things I do is to pray for people to receive the Holy Spirit.
0: Az egyik legjobb szórakozásom az, hogy imádkozom az emberekért, hogy kapják meg a Szent Szellemet.
1: I love saying, "Come, Holy Spirit."
0: Nagyon szeretem azt mondani, hogy jöjj, Szent Szellem.
1: Even without touching anybody and just seeing people receive from, you know, what happens.
0: És anélkül, hogy bárkit megérintenék, látom, hogy Isten megérinti az embereket, és ki tudja, mi történik.
1: It's like the power of the future comes and just intervenes right there.
0: Ez olyan, mint amikor jön a jövő ereje, és beavatkozik abba a pillanatba.
1: Every time we pray for the sick, every time we cast out demons.
0: Valahányszor a betegekért imádkozunk, vagy démonokat űzünk ki.
1: We taste the power of the future age. It comes and manifests.
0: Megízleljük a jövendő világ erejét, mert jön és megnyilvánul.
1: And I teach classes on revival history. I love the many successions of revivals that the earth has seen.
0: Szoktam tanítani ébredés történetet. Nagyon szeretek beszélni az egymást követő ébredésekről, amik a Földön voltak már.
1: And I have a chart of all the revivals, well, I shouldn't say all, but many of the revivals since the Ascension.
0: Van egy olyan táblázatom, vagy egy ábrám, amin ábrázoltam a Jézus mennybe menetele óta történt nagyon sok ébredés.
1: What's amazing is that they're happening closer together.
0: Az a megdöbbentő, hogy az idővonalon ezek egyre közelebb történnek egymáshoz.
1: The chart has to be very wide because just the last couple hundred years we've had many, many outpourings of the Holy Spirit.
0: Nagyon szélesre kellett csinálnom ezt a ábrát, mert az elmúlt évszázadban nagyon sok ébredés volt.
1: So you see a couple here and there, and then at the end there's a whole bunch. It just increases exponentially.
0: Tehát itt-ott van egy-kettő, aztán hirtelen rengeteg, ilyen exponenciálisan nőtt a számuk.
1: And so I think that the intensity will increase.
0: Tehát azt gondolom, egyre erőteljesebbek lesznek ezek.
1: The time between revivals will shorten.
0: Kettő között egyre rövidebb idő telik el.
1: They come like waves.
0: Hullámokban jönnek.
1: And the waves get bigger and they come closer together.
0: És egyre nagyobbak ezek a hullámok, és egyre sűrűbben követik egymást.
1: That's my opinion.
0: Ez az én véleményem erről.
1: That's my expectation.
0: És én erre számítok, hogy így lesz.
1: And my expectation of the future is not just about problems and tribulation.
0: A jövőtől nem csak problémákat és nyomorúságokat várok el.
1: But it's about worldwide harvest.
0: Hanem világméretű aratást.
1: We already have earthquakes.
0: Már vannak földrengések.
1: We have more wars going on now at the same time than we've ever had in history.
0: Jelenleg egyidejűleg több háború zajlik, mint a történelemben korábban bármikor.
1: Many, many border disputes, ethnic disputes just multiplied all over the earth.
0: Nagyon sok határvillongás, meg etnikai viszály dúl egyszerre.
1: A lot of the signs that Jesus spoke of in Matthew are already happening.
0: Nagyon sok jel, amiről Jézus a Máté 24-ben beszélt, már a szemünk előtt látszik.
1: But many pastors just teach such a gloomy picture of the future.
0: De nagyon sok pásztor csupán egy nagyon borús képet prédikál a jövőről.
1: It's like all we can think about is getting out of here.
0: Például, amivel arra utalnak, hogy csak arra gondoljunk leginkább, hogy kikerüljünk innen.
1: And I'd be happy if God would take me home, that's fine.
0: Én nagyon örülnék, ha Isten hazavinne, semmi gond ezzel.
1: I'm happy if we're raptured out of here before there's more trouble.
0: Én örülök annak, hogyha kiragad innen minket, mielőtt még több problémánk lesz.
1: But there is so, I have so much excitement about the extension of the kingdom on the earth that I'm happy to stay here and work.
0: De itt a földön annyira izgat engem a királyság terjesztése, hogy boldogan itt maradok és dolgozom rajta.
1: People that want to get out of here quickly.
0: Azok az emberek, akik gyorsan ki akarnak innen szabadulni.
1: Might be under serious persecution. I understand why they would want to get out.
0: Lehet, hogy súlyos üldöztetést élnek át, akkor megértem, miért akarnak innen elmenni.
1: But a lot of them have just missed the whole concept of the kingdom of God.
0: De sokuk csak azért akar innen menekülni, mert egyszerűen nem értette meg Isten királyságának a igazságát.
1: They're forgetting that the yeast is going to affect the whole lump.
0: Elfelejtik, hogy a kovász az egész tésztában szét fog terjedni.
1: They're happy that it's affected them.
0: Örülnek, hogy őrájuk már hatott.
1: That's all they're concerned about.
0: És csak ez érdekli őket.
1: But the heart of God is for the nations.
0: De Isten szíve a nemzetekért dobog.
1: And I pray for your nation and mine that we have an outpouring of the Holy Spirit.
0: És én imádkozom a ti nemzetetekért és az enyémért, hogy kiáradjon köztünk a Szent Szellem.
1: We should expect him to suddenly intervene.
0: Számítanunk kell arra, hogy ő hirtelen beavatkozik.
1: And while we were worshiping today, again, I didn't understand the words.
0: Miközben ma imádtuk az Urat, most sem értettem ugye a szöveget.
1: But I was enjoying the presence of the Lord.
0: De nagyon élveztem az Úr jelenlétét.
1: And I thought, you know, sometime when you're hosting his presence like this.
0: És tudjátok, arra gondoltam, hogy egyszer, amikor így otthont adtok az ő jelenlétének, ahogy most.
1: You'll have an explosion like Pentecost.
0: Olyan robbanást fogtok átélni, mint a pünkösd volt.
1: And what you've tasted will become exponentially increased.
0: És amit átéltetek eddig, az exponenciálisan megnő.
1: And you're going to feel like you're in the future.
0: És úgy fogjátok érezni, mintha a jövőben lennétek.
1: We had an outpouring of the Holy Spirit in our church from 1994 to about 98.
0: A gyülekezetünkben 1994-től körülbelül 98-ig volt a Szent Szellemnek egy kiáradása.
1: We had people from many churches coming to the meetings.
0: Nagyon sok más gyülekezetből jöttek az összejöveteleinkre emberek.
1: We had meetings three nights a week where we would pray for people.
0: Heti három estén volt alkalmunk, amikor imádkoztunk az emberekért.
1: I would pray for people till midnight or 1 a.m. in the morning.
0: Ilyen éjfélig, meg hajnal egyig imádkoztam az emberekért.
1: Then I go to bed feeling the presence of God all over my body, yeah.
0: És aztán úgy feküdtem le az ágyamba, hogy még mindig az egész testemen éreztem Isten jelenlétét.
1: Then I would get up at 4 a.m. and drive to Philadelphia to take Hebrew classes.
0: És utána hajnal 4-kor felkeltem, hogy Philadelphiába autózzak és héber leckéket vegyek.
1: I would function on 4 hours of sleep a night and I felt great.
0: Nagyszerűen éreztem magam úgy, hogy rendszeresen napi 4 órát aludtam.
1: Unfortunately, I don't have that same kind of energy now.
0: Sajnos ennyi energiám most már
1: but,
0: nincs.
1: But while the Holy Spirit's presence was so intense, I felt like I was living a different kind of a life.
0: De amíg a Szent Szellem jelenléte ilyen intenzív volt, úgy éreztem, hogy egy másik életet élek.
1: I would get awake at night and God would put a text into my mind.
0: Éjjel felébredtem, Isten egy bibliai részt belém pottyantott.
1: When I turned to it, I would just get a download of a message.
0: Oda lapoztam, és egyszerűen csak letöltöttem tőle az üzenetet.
1: I would have a 1 hour message in like 10 minutes.
0: 10 perc alatt kész voltam egy órás prédikációval.
1: And I felt like Superman.
0: Úgy éreztem magam, mint a Superman.
1: It's amazing all that you can do when you're under the anointing of the Holy Spirit.
0: Megdöbbentő, hogy mi mindent tud az ember tenni a Szent Szellem kenete alatt.
1: And of course we still draw regularly from the Holy Spirit.
0: Természetesen most is rendszeresen merítünk a Szent Szellemből.
1: But we need a more intense outpouring.
0: De egy intenzívebb kiáradásra van szükségünk.
1: That explodes.
0: Ami robban.
1: And would change the whole everything in Hungary.
0: És mindent megváltoztat Magyarországon.
1: There have been revivals before. Maybe I'll just tell you stories and forget my notes.
0: Na akkor most leteszem a jegyzetet és egy pár történetet elmondok.
1: We've had a season in the United States at one point where over 90% of the whole population was in church every Sunday morning.
0: Volt az Egyesült Államokban olyan időszak, amikor a lakosságnak több mint 90%-a elment vasárnap reggelenként gyülekezetbe.
1: Now we've fallen from that considerably right now.
0: Mára jelentősen visszaesett ez a szám.
1: I live in a very religious area, but yet we have only 30-35% of the population in church on a weekend.
0: Mi egy vallásosabb területen lakunk, és mégis a lakosságnak olyan 30-35%-a megy el vasárnap gyülekezetbe.
1: But if it's happened before, it can happen again.
0: De hogyha korábban már volt olyan, akkor megint megtörténhet.
1: We've had three major awakenings like that.
0: Három jelentős ilyen ébredésünk volt.
1: And I know the Welsh revival impacted Hungary.
0: És tudom, hogy a Velszi ébredés Magyarországra is hatott.
1: And you know, in Welsh, the year the revival hit in Wales.
0: Tudjátok, abban az évben, amikor Walesre lecsapott az ébredés.
1: They canceled the championship football match.
0: Törölték a bajnoki futballmeccset.
1: Not only because the people wanted to be in the revival meetings.
0: Nem csak azért, mert mindenki az ébredési összejövetelre akart elmenni.
1: But the footballers themselves didn't want to do the match, they wanted to be in the revival.
0: Hanem mert maguk a focisták se akartak meccselni, hanem az ébredési összejövetelen akartak lenni.
1: Crime rate goes down.
0: Csökkent a bűnözés.
1: The police and the judges don't have any work to do.
0: A rendőröknek és a bíróknak nem volt dolga.
1: All of society changes.
0: Az egész társadalom megváltozott.
1: This has happened many times over history.
0: Ez a történelemben sokszor megtörtént.
1: One interesting story is the island of Lewis in the Hebrides Islands.
0: Az egyik érdekes történet bizonyos Lewis a Hebridákon.
1: This is in Scotland.
0: És Skóciában van, a Hebridák szigetek.
1: There was a young man and a pastor that were praying in a barn.
0: Volt ott egy fiatalember és egy pásztor, akik egy csűrben imádkoztak.
1: All night they prayed until about 5 a.m.
0: Egész éjjel imádkoztak, körülbelül hajnal 5-ig.
1: When the ground shook.
0: Amikor megremegett a föld.
1: And of course they fell down.
0: Természetesen ők elestek.
1: And they realized this awesome presence of God.
0: Érzékelték Isten fantasztikus jelenlétét, óriási
1: jelenlétét. They wanted to run and tell someone.
0: El akartak szaladni, hogy elmondják ezt valakinek.
1: So they see lights across the field.
0: És láttak a Szántóföld túlsó végén fényt.
1: They run there and there's two elderly women that are praying.
0: Oda szaladtak, és ott két idős nő imádkozott.
1: And these women have been praying for a long time for an outpouring of the Holy Spirit.
0: Már nagyon régen imádkozott ez a két idős nő a Szent Szellem kiáradásáért.
1: So you have two older women and four young men and a pastor.
0: Tehát ott volt két idős nő, négy fiatalember meg egy pásztor.
1: And when the presence of God hit the island of Hebrides.
0: És amikor a Hebrides szigetekre leszállt Isten jelenléte.
1: People began to repent even without anybody asking them.
0: Emberek elkezdtek megtérni anélkül, hogy erre bárki megkérte volna őket.
1: You could as you drove along the road, you could see people kneeling to the side of the road repenting.
0: Ahogy az ember mondjuk autózott az úton, láthatta, hogy az út mellett emberek letérdelnek és megtérnek.
1: The pastor gets to the church and the church building is surrounded with people who have come to the church for help. He didn't have a meeting.
0: A pásztor megérkezett a gyülekezetbe, körülvették az épületet az emberek, rengetegen, akik segítségért jöttek, de nem volt összejövetel.
1: They called the pastor to the police station.
0: Behívták a rendőrségre a pásztort.
1: So many people were there to confess their crimes.
0: Olyan sok ember volt ott, hogy megvallja a bűntényeit.
1: The police couldn't process the records fast enough.
0: Hogy nem tudta a rendőrség a jegyzőkönyveket elég gyorsan előállítani.
1: People were just confessing their sins.
0: Egyszerűen megvallották a bűneiket az emberek.
1: They said there was an image, they saw a vision of a ship that was out over the ocean in the sky.
0: Elmondják azt is, hogy volt egy látomás arról, hogy az égen, az égi tengerben egy hajó van.
1: And when it moved over the land, the presence of God just affected the whole island.
0: És amikor ez a hajó az adott terület fölé ért, sziget fölé ért, Isten jelenléte leszállt az egész szigetre.
1: And you know, there are stories like that from many, many places, and I'm sure there's some from Hungary that I'm not even aware of.
0: A világ nagyon sok részéről vannak ilyen történetek, és biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is vannak, csak én nem tudom.
1: But isn't this what we need?
0: De erre van szükségünk.
1: We need God to pour out His Spirit in large measure.
0: Arra van szükségünk, hogy nagy mértékben kiárassza Isten a szellemét.
1: And I would love to see this happen in Hungary.
0: Én nagyon szeretném ezt látni Magyarországon.
1: Jesus said, if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you.
0: Azt mondta Jézus, hogy ha én Isten ujjával üzem ki a démonokat, akkor Isten királysága elérkezett hozzátok.
1: Or how can anyone enter the strong man's house and carry off his property unless he first binds the strong man?
0: De hogyan mehet ki be valaki az erős ember házába, és viheti el mindenét, ha csak előbb meg nem kötözi az erős ember?
1: And then he will plunder his house.
0: És utána kifoszthatja a házát.
1: So this is the role that we have now in terms of prayer.
0: Most ennek a szabálynak alapján imádkozunk.
1: I told you yesterday that we operate a 24/7 house of prayer in our old church building.
0: Mondtam nektek tegnap, hogy a gyülekezeti épületünkben működik egy heti 7 napos napi 24 órás imaközpont.
1: We've broken this up in 2-hour sets.
0: 2 órás szakaszokra bontottuk föl.
1: Staffed by Christians from over 30 different churches.
0: És több mint 30 gyülekezetből járnak oda a keresztények, hogy ezeket a 2 órás szakaszokat ott imádkozzák.
1: So day and night for over 4 years we've had prayer and worship, a lot of worship taking place.
0: Tehát több mint 4 éve már napi 24 órában zajlik a dicsőítés, imádás és az imádkozás.
1: The reason we're doing this is because we want to see revival come.
0: Azért csináljuk ezt, mert akarjuk látni, hogy ébredés jön.
1: That's the way we felt that we should respond to the restoration of the tabernacle of David.
0: Mi úgy éreztük, hogy így kell megvalósítanunk a Dávid sátorának a helyreállítását.
1: When I went to seminary, they told me about the mission movement of the Moravian Church.
0: Amikor elmentem szemináriumba, akkor beszéltek nekem a Morva egyháznak az ébredési működésére.
1: And how the Moravians sent missionaries all over the world.
0: Hogy hogyan küldtek el a morvák a világ minden részére missionáriusokat.
1: Some even sold themselves into slavery so that they could reach slaves on the island because they didn't have enough money to buy a ticket to go there.
0: Némelyek eladták magukat rabszolgának, hogy elvigyék őket szigetekre rabszolgának, mert nem volt pénzük hajójegyre.
1: But there are 2 things that they didn't tell me in the missions class.
0: A missziós iskolában 2 dolgot viszont nem mondtak el nekem.
1: The missionary movement began with an outpouring of the Holy Spirit.
0: Azt, hogy ez a missziós mozgalom a Szent Szellem kiáradásával kezdődött.
1: And because of the outpouring of the Holy Spirit, they instituted 24/7 prayer.
0: És hogy ez a mozgalom indította be ezt a napi 24 órás imaközpont dolgot.
1: I visited Herrnhut, where this began last fall.
0: Tavaly ősszel látogattam meg Herrnhutot, ahol ez kezdődött.
1: And this all took place on the estate of a man named Zinzendorf.
0: Itt a Zinzendorf nevű illetőnek a birtokán kezdődött ez az egész dolog.
1: When he was 14 years old,
0: amikor ő 14 éves volt,
1: him and a companion made an agreement together.
0: Ő és egy barátja megállapodtak valamiben.
1: And they said, we will form the order of the mustard seed.
0: Azt mondta, hogy megalapítjuk a mustármag rendjét.
1: Now, it never became a full order in the church.
0: Ez soha nem lett egy rend az egyházban.
1: But their motto for the mustard seed order.
0: De a mottoja ennek a mustármag rendnek az volt.
1: We will give the rest of our lives to plunder hell.
0: Hogy az életünk hátralevő részét arra szánjuk oda, hogy kifosszuk a poklot.
1: So here he was, a 14-year-old young man who gave. He said, "I will spend the rest of my life plundering hell."
0: Tehát itt egy 14 éves fiatalember, aki azt mondta, hogy rászánom az életem hátra levő részét a pokol kifosztására.
1: He was a wealthy man.
0: Jó módú ember volt.
1: He ended up going to school and got a graduate degree.
0: Végül elment iskolába, diplomát is szerzett.
1: During a time of persecution, he decided to open his estate to the followers of John Huss that were being persecuted.
0: És az üldöztetés alatt, amikor Husz János követőit üldözték, úgy döntött, hogy megnyitja a birtokát az ilyen keresztények előtt.
1: The problem was that the refugees had a lot of tensions between themselves.
0: Az volt a probléma, hogy ezeknek az onnan menekülteknek nagyon sok volt egymás közt a feszültsége.
1: So Zinzendorf called them to repentance and to unity.
0: Tehát Zinzendorf felhívta őket megtérésre és egységre.
1: Called them to get their relationships right with each other.
0: Megmondta nekik, hogy hozzák helyre a kapcsolataikat.
1: And one night they heard the children outside in the field beginning to cry out to God.
0: És egy éjjel meghallották, vagy egy este, hogy a gyerekek kint a szántóföldön Istenhez kiáltanak.
1: Some revivals begin with children.
0: Van néhány ébredés, ami gyerekekkel kezdődött el.
1: When we were in India, there is a place there where the children who are orphans, there's 400 orphans.
0: Egyszer Indiában voltunk egy olyan helyen, ahol van 400 árva gyerek.
1: They have meetings that are 3 and 4 hours long, led by the children.
0: A gyerekek vezetésével 3-4 órás istentiszteletek vannak.
1: The children are prophesying and they're worshiping for 4 hours.
0: A gyerekek profétálnak és imádják az Urat 4 órán keresztül.
1: Well, something similar happened with the Moravians at Zinzendorf's estate.
0: A morvákkal is valami hasonló történt Zinzendorf birtokán.
1: Shortly after they heard the children crying out to God.
0: Kétségtelenül miután meghallották, hogy a gyerekek Istenhez kiáltanak.
1: They had a communion service with the whole community.
0: Az egész társaság, aki ott együtt volt, tartott egy úrvacsorát.
1: And during communion the Holy Spirit fell.
0: És ez alatt leszállt a Szent Szellem.
1: And they began to speak in tongues.
0: Elkezdtek nyelveken szólni.
1: They began to prophesy.
0: Profétálni.
1: There were healings.
0: Gyógyultak emberek.
1: The power of God was so intense.
0: Isten ereje olyan intenzíven ott volt.
1: They said they felt like they were not really on earth, but that they were in heaven.
0: Hogy azt érezték, hogy igazából már nem is a földön vannak, hanem a mennyben.
1: What happened was the future came early.
0: Az történt, hogy kicsit előbb eljött a jövő.
1: Lifted them into another realm.
0: Egy másik szintre emelte őket, másik világba.
1: Two members of their community were not at the meeting.
0: A közösség két tagja nem volt ott az összejövetelen.
1: The Holy Spirit fell upon them where they were working some miles away.
0: A Szent Szellem rájuk szállt, miközben több mérfölddel arrébb dolgoztak.
1: So this completely transformed the community.
0: Ez teljesen átalakította ezt az egész közösséget.
1: And sometime later they began to set up a prayer, the organized prayer.
0: Egy kicsit később elkezdték megszervezni az imádkozást.
1: And I think they only began with maybe 48 people.
0: Azt gondolom talán 48 emberrel kezdték.
1: But they set it up in 2-hour watches.
0: És ilyen két órás műszakokban váltották egymást.
1: In fact, the word Herrnhut means watch of the Lord.
0: Herrnhut is azt jelenti egyébként, hogy őrállás az Úrnak.
1: And what they agreed is that we will not let the fire go out on the altar.
0: Eldöntötték, hogy nem engedik kialudni a tüzet az oltáron.
1: Yet day and night we will call out to God with one voice.
0: Hanem éjjel-nappal kiáltani fogunk, mondták Istenhez egy hangon.
1: Because we believe that the Lamb is worthy.
0: Mert hiszük, hogy a bárány méltó.
1: To receive the benefits of his suffering.
0: Hogy megkapja az ő szenvedésének gyümölcsét.
1: So we know that Jesus died to purchase many.
0: Tehát tudjuk, hogy Jézus azért halt meg, hogy sokakat megvásároljon.
1: So what they did is they just prayed day and night.
0: Tehát egyszerűen ők imádkoztak éjjel-nappal.
1: That same prayer meeting continued without interruption for over 100 years.
0: Több mint 100 évig nem volt vége az ima összejövetelnek.
1: But the amount of missionaries that that small group of people sent out is just amazing.
0: És megdöbbentő, milyen számú misszionáriust küldött ki ez a kis csoport.
1: The ratio of missionaries to people home praying was 1:65.
0: 1:64-hez volt az aránya a kiküldött misszionáriusok és az otthon maradt imádkozók között.
1: In the rest of the church community, the ratio is 1 to maybe 5,000 or something like that. 1 to 1,000.
0: Igen. Tehát az egyház többi részében olyan 1 az 5,000-hez körülbelül.
1: So I believe that the outpouring of the Holy Spirit not only brings the kingdom.
0: Én hiszem, hogy a Szent Szellem kiáradása tehát nem csak a királyságot hozza el.
1: To those who receive it.
0: Azok számára, akik elfogadják.
1: But it empowers them.
0: Hanem erőt ad nekik.
1: To advance the kingdom to others.
0: Hogy másokhoz is elvigyék a királyságot.
1: And it's all connected into this whole thing of the kingdom being manifested.
0: És a királyság megnyilvánulásában mindezek a tényezők összefonódnak.
1: That's why I believe it's so important that we stay filled with the Holy Spirit.
0: Ezért hiszem, hogy annyira fontos, hogy telve maradjunk Szent Szellemmel.
1: And that we pray for these kind of sudden interventions that explode.
0: És hogy számítsunk Istennek az ilyen hirtelen beavatkozásaira, amelyek ilyen robbanásszerűen megnyilvánulnak.
1: So I'd like to pray with you for that to happen in Hungary.
0: Úgy szeretnék imádkozni veletek azért, hogy ez Magyarországon megtörténjen.
1: I think it will happen.
0: Azt gondolom, meg fog történni.
1: I don't know that I have time that I want to start another teaching.
0: Nem tudom, hogy van annyi idő, hogy még egy tanításba belefogjak.
1: If you have questions, I will take some questions.
0: Hogyha vannak kérdéseitek, esetleg azt most elmondhatjátok.
1: Is that okay if I do that?
0: Jó, hogy ilyet csinálunk, hogy kérdések és válaszolunk.
1: I realize what I taught was sort of complicated.
0: Én tudom, hogy egy kicsit bonyolult az, amiről tanítok.
1: But it's given me a framework that I can live my life and work from.
0: De ez adja a keretet az életemnek, ami alapján élek és dolgozom.
1: And it's helped me reconcile some of the extremes that I find in the teachings of the church.
0: És ez segít abban, hogy megbékéltessek egymással néhány olyan szélsőséges álláspontot, amit az egyházban látok.
2: Elhangzott Barry Wissler, Isten királyságának eljövetele című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Mark Kariuki Isten hűséges című tanítását hallhatjuk.
4: Mondjátok, az életem soha
5: ever.
4: Soha többé
5: be the same
4: nem lesz
5: again.
4: Ugyanaz.
5: In Jesus name.
4: Jézus nevében.
5: It's a joy for us to be back here.
4: Öröm nekünk újra itt lenni.
5: And I want to honor the apostle in the house.
4: Szeretném az itthoni apostolt megtisztelni, Franz Lippit.
5: And honor apostle Alan Vincent.
4: És Alan Vincent.
5: For connecting us together.
4: Apostolt is szeretném megtisztelni azért, hogy összekapcsolt minket. Ha Alan nem lett volna,
5: if it were not for Alan, we would not be here.
4: Akkor nem lennénk itt, ha
5: but
4: ő nem lett volna.
5: God used Alan,
4: de mivel Isten használta Alan,
5: he connected all of us.
4: Ő kapcsolt össze minnyájunkat egymással.
5: So that his purposes might be accomplished.
4: Hogy Isten céljai megvalósulhassanak.
5: So I can stand here with confidence.
4: Tehát magabiztosan állhatok itt.
5: That God will speak to you.
4: Abban bízom, hogy Isten szólni fog hozzátok.
5: And my prayer has been.
4: És azért imádkoztam.
5: That in my Kenyan accent.
4: Hogy a kenyai hanglejtésemmel.
5: You may hear God.
4: És ezen keresztül meghalljátok Isten szavát.
5: At times.
4: Mert időnként.
5: God speaks like a Kenyan.
4: Isten úgy beszél, mint egy kenyai.
5: At times he speaks like an Austrian.
4: Néha úgy beszél, mint egy osztrák.
5: At times he has an American accent.
4: Néha amerikai akcentussal beszél.
5: At times he may speak like a German.
4: Időnként beszélhet úgy, mint
5: or
4: egy német. Vagy egy horvát.
5: Or a British.
4: Vagy egy brit.
5: The most important thing.
4: Az a legfontosabb.
5: Is to hear God.
4: Hogy Istent halljátok meg.
5: And I was praying and asking God, God.
4: És én imádkoztam és kértem Istent.
5: Open up my eyes.
4: Hogy Istenem, nyisd ki a szemeimet.
5: That I may see the situations of the people.
4: Hogy lássam, hogy milyen helyzetben vannak az emberek.
5: So that I may speak into that situation.
4: Hogy az ő élethelyzetükbe tudjak bele beszélni.
5: And as I speak into that situation.
4: És ahogy szólok abba az élethelyzetbe.
5: You will hear God in your situation.
4: Te is akarod meghallani Istent a saját helyzetedre vonatkozóan.
5: Because there's one thing that I learned as a pastor.
4: Mert az egy dolog, hogy én, mint pásztor tanultam.
5: Pastors get discouraged.
4: De pásztorok is néha elcsüggednek.
5: Pastors get tired.
4: Elfáradnak a pásztorok is.
5: Pastors get frustrated.
4: És csalódnak a pásztorok
5: and
4: is.
5: At times they have nobody to run to.
4: És időnként nincs senki, akihez fordulhatnának.
5: They have nobody to go to.
4: Nincs semmi hely, ahol mehetnének.
5: So God put in me.
4: Tehát Isten belém helyezte azt,
5: I meet with the pastors,
4: hogy valahányszor pásztorokkal találkozom,
5: mine will be to encourage the pastor.
4: Akkor bátorítanom kell őket.
5: Is to tell the pastor,
4: azt kell mondanom
5: we
4: nekik,
5: can make it.
4: Hogy pásztor, sikerülni
5: don't
4: fog.
5: Give up.
4: Ne add fel.
5: Let's keep going.
4: Menjünk tovább.
5: It is possible.
4: Lehetséges.
5: He is on our side. We can make it.
4: Isten betartja, amit mondott, meg tudjuk tenni.
5: Day.
4: És ezért vagyunk itt ma.
5: Today is Joyce's birthday.
4: Ma van Joyce születésnapja.
5: So help me tell her happy birthday.
4: Tehát segítsetek nekem megmondani neki, hogy kívánjuk
5: happy
4: neki.
5: Birthday.
4: Boldog születésnapot kívánjuk nekik együtt.
5: Dankeschön.
4: Köszönöm.
5: Blessed be the name of the Lord.
4: Let me
5: tell you something about Kenya.
4: Kenyáról is szeretnék mondani valamit.
5: And first of all, thank Franz for the coming with the team.
4: Mindenek előtt köszönöm Franznak, hogy egy csapattal eljött oda.
5: Franz came with the team this last year.
4: Tavaly eljött oda egy csapattal, Franz.
5: This last June.
4: Júniusban.
5: He just blessed us.
4: És nagy áldás volt nekünk. Eljöttek,
5: they
4: hogy megáldjanak minket.
5: Us. And we want to say thank you so very much.
4: És ezt nagyon meg akarjuk köszönni neki.
5: I'd like to extend my invitation to all of you.
4: És szeretnék mindnyájatokat meghívni Kenyába.
5: In the next conference. Next year in June.
4: A következő júniusi konferenciánkra.
5: It will be from the 2nd of June.
4: Június másodikától kezdődik.
5: To the 6th of June.
4: 6-ig.
5: I want to welcome you.
4: És nagy szeretettel várunk titeket.
5: Number one. Kenya is a safe place.
4: Először is Kenya biztonságos hely.
5: It is very safe.
4: Nagyon biztonságos.
5: Don't believe the media.
4: Ne higgyetek a médiának.
5: They are liars.
4: Mert azok hazudnak.
5: They are looking for money.
4: Mert pénzt akarnak keresni.
5: Number two.
4: Kettő.
5: The people of Kenya are very good.
4: A kenyaiak nagyon jók.
5: They are hospitable.
4: Nagyon vendégszeretőek.
5: Number three.
4: Három.
5: We have so many animals for you to see.
4: Nagyon sok állat van nálunk, amit láthattok.
5: When you come,
4: amikor eljöttek,
5: and we drive to Nakuru,
4: és Nakuruban megérkezünk,
5: at a certain place you'll find the zebras.
4: Egy bizonyos helyen megtaláljátok a zebrákat.
5: Lining up the road. And tell you welcome to Nakuru.
4: Amelyek az welcome út mellett várják az embereket, és Nakuruban, so, Kenyában üdvözlik az embereket. Tehát egy nagyon biztonságos
5: number
4: helyről van szó. Négy.
5: The church is growing.
4: Az egyház növekszik.
5: And vibrant.
4: És eleven nagyon.
5: Number five.
4: Öt.
5: There is the manifestation and the operation of the spirit of faith.
4: A hit szelleme megnyilvánul és működik Kenyában.
5: Your faith will be stirred up.
4: Felgerjed a hit benned is, ha odaérsz.
5: And your eyes opened up.
4: És megnyílnak a szemeitek.
5: To capture there is nothing impossible with God.
4: Hogy rájöjjetek, hogy Istennel semmi sem lehetetlen.
5: When you walk together with God.
4: Amikor Istennel jársz.
5: All things are possible.
4: Minden lehetséges.
5: And you will love it.
4: És nagyon fogjátok szeretni.
5: Number six.
4: Hat.
5: There is no reason why you shouldn't come.
4: Nincs semmi oka, miért ne jönnétek el. Mark.
5: And I must say, Gerlinda has been so kind, so welcoming to us.
4: El kell mondanom, Gerlinda nagyon kedves, nagy szeretettel fogadott minket.
5: Thank you so much for making our stay here comfortable.
4: Nagyon köszönjük, hogy ilyen kényelmesen lehetünk itt.
5: For the first time in my life.
4: Életemben először.
5: First time in my life.
4: Életemben először.
5: I rode in a cable car.
4: Utaztam ilyen libegőn fel a hegyre.
5: And I could see the rest of the world down this way.
4: És láttam ott lent, abban az irányban lent a világot magam alatt.
5: I have only seen that on films.
4: Ezt még csak filmeken láttam eddig.
5: So I saw myself as a film star.
4: Úgy, hogy filmstárnak éreztem magam.
5: Going up the mountain.
4: Amint mentem föl a libegőben.
5: Thank you
4: a hegyre.
5: So very much.
4: Nagyon-nagyon köszönöm.
5: And last night was super.
4: És a tegnap este elképesztő volt.
5: We went to the music, classic music.
4: Elmentünk koncertre. Komoly zenei koncertre.
5: It was super.
4: És csodálatos volt.
5: It was beautiful.
4: Gyönyörű volt.
5: As we sit and listen to what the Lord is saying to us.
4: Ahogy ülünk és hallgatjuk, amit az Úr mond nekünk.
5: Listening to the apostle Don.
4: És hallgatjuk Don apostol tanítását és Berit.
5: You I'm left wondering, okay, what do I say now that they have said everything?
4: Azon tűnődtem, hogy ők már mindent elmondtak, most mit mondjak én?
5: What do I say?
4: Mit is mondjak?
5: But you know, God works in different ways.
4: De tudjátok, Isten különböző módokon dolgozik.
5: And this is the way I know God works, one of the ways.
4: És tudom, hogy az egyik mód, ahogy Isten dolgozik,
5: God
4: az ez.
5: God works through our prayers.
4: Isten az imáink által is működik.
5: So he allows you to go into a situation.
4: Tehát beenged téged egy helyzetbe,
5: which you cannot get yourself out.
4: Amiből nem tudsz kikerülni magadtól.
5: So the only thing you can do.
4: Tehát az egyetlen, amit tehetsz,
5: is go on your knees.
4: Az az, hogy letérdelsz.
5: And you start praying.
4: És elkezdesz imádkozni.
5: Oh God.
4: Ó Istenem. Segíts.
5: Oh God.
4: Ó Istenem, segíts.
5: You come to a point where you see you cannot help yourself.
4: Eljutsz odáig, amikor már látod, hogy nem tudsz magadon segíteni.
5: So you call upon God.
4: Tehát Istenhez kiáltasz.
5: And God in answer to your prayer.
4: És Isten válaszként az imádra
5: puts a desire in his servant.
4: Elhelyez egy vágyat a szolgájában.
5: to call for an international conference.
4: Hogy összehívjál egy nemzetközi konferenciát.
5: And he makes sure you are in that conference.
4: És gondoskodik róla, hogy ott legyél azon a konferencián.
5: His word.
4: És aztán az ő üzenetét.
5: In the spirit of his servant.
4: Elhelyezi az ő szolgájának a szellemébe.
5: Because the pastor has been praying.
4: Mert ez a pásztor imádkozott.
5: What do I say?
4: Hogy most mit mondjak?
5: God puts the word.
4: De Isten
5: in the spirit.
4: Végzi el a szellemi munkát.
5: Triggered by your prayers.
4: Ne felejtsétek, hogy az imáitok által jött ez össze.
5: Here,
4: tehát valaki ide áll,
5: and starts speaking the word.
4: És elkezd hirdetni Isten szavát.
5: Not knowing it is God who is putting those words in him.
4: És nem is tudja, hogy Isten azért helyezte be el benne azokat a szavakat, amiket, mert te imádkoztál.
5: So, during this conference.
4: Tehát ez alatt a konferencia alatt.
5: Expect God to answer your prayers.
4: Számítsatok arra, hogy Isten válaszol az imáitokra.
5: This conference.
4: Ezen a konferencián.
5: Is the result of your prayers.
4: Ez a konferencia az imáitok eredménye.
5: That you have been crying out to God.
4: Amelyekkel
5: so I can say with confidence.
4: Tehát mondhatom magabiztosan.
5: But the days of your crying are over.
4: Hogy a hegymászásotok napjainak vége.
5: Sorrow is over.
4: A bánatotok időszakának
5: season
4: vége.
5: Of your sorrow. Because God has heard your cry.
4: Mert Isten meghallotta a kiáltásodat.
5: And sent his servants with the word.
4: És elküldte az ő szolgáit az
5: so
4: üzenetével.
5: That your life may be changed.
4: Hogy megváltozzon az életed.
5: As we look at his attributes.
4: Ahogy vizsgáljuk az ő tulajdonságait.
5: This is to allow change to come in your situation.
4: Ennek az a célja, hogy a helyzetedbe változás állhasson be.
5: And in the way that you see things.
4: És hogy másként kezd látni a dolgokat.
5: But you may see with the eyes of God.
4: Hogy Isten szemével láss.
5: For the eyes of God know no impossibilities.
4: Mert Isten nem ismer lehetetlent.
5: So in the process of praying.
4: Tehát az imádkozás folyamatában.
5: And asking God, what do I say?
4: Amikor imádkozom, hogy mit is mondjak.
5: God give me one verse.
4: Isten egy verset helyezett a szívemre.
5: It's found in 1 Corinthians.
4: Ez az 1 Korintusi levélben található.
5: Chapter number 1 and verse number 9.
4: Az első rész 9. verse.
5: That is the verse that God gave to me.
4: Ezt a verset adta Isten nekem.
5: Paul is telling the church.
4: Pál mondja ezt a gyülekezetnek.
5: God is faithful.
4: Isten hűséges.
5: God is faithful.
4: Isten hűséges.
5: As we look at the attributes of God.
4: Ahogy szemléljük Isten tulajdonságait.
5: Let us get founded in this fact.
4: Alapozódjunk meg ebben a tényben.
5: That God is faithful.
4: Hogy Isten hűséges.
5: In other words.
4: Másszóval,
5: he is unchanging.
4: Ő változatlan.
5: He does not change.
4: Ő nem változik.
5: That means your situation has got to change.
4: Ez azt jelenti, hogy a helyzetednek kell megváltoznia.
5: It is not God who is going to change.
4: Mert nem Isten fog megváltozni.
5: It is your situation.
4: Hanem a helyzeted.
5: That has got to change.
4: Meg kell megváltozni.
5: Somebody has got to say amen.
4: Mondjon valaki áment erre.
5: He said God is faithful.
4: Ezt mondjuk Isten hűséges.
5: The amplified version puts it this way.
4: A bővített fordítás azt mondja, a magyarázó fordítás.
5: God is faithful.
4: Isten hűséges.
5: That means reliable.
4: Az azt jelenti, hogy megbízható.
5: He is trustworthy.
4: Rá lehet támaszkodni.
5: And therefore ever true to his promise.
4: És mindig hű marad az ígéretéhez.
5: He can be depended on.
4: Megbízható. Függhetünk tőle.
5: God can be depended on.
4: Hagyatkozhatunk Istenre.
5: You can rely on him.
4: Rá lehet támaszkodni, hagyatkozni.
5: To work in your life.
4: Bízhatunk benne, hogy ő működik az életünkben.
5: And manifest his humility in you.
4: És megnyilvánítja benned az ő alázatát.
5: But for that to happen,
4: ehhez, hogy ez megtörténjen,
5: you have got to come to a point of surrender.
4: Neked el kell jutnod az alávetettségig, hogy alávetted magad.
5: While Don, Pastor Don was preaching,
4: miközben Don pásztor
5: beszélt, and was coming to the conclusion of his message,
4: és kezdte befejezni az üzenetét,
5: I found myself singing all to Jesus.
4: Azt találtam, hogy magamban azt éneklem, hogy minden Jézusért, és alávetem magam. Én szellemben ezt imádkoztam, vagy énekeltem, miközben ő befejezte a predikációt.
5: Because
4: minden Jézusért, alávetem magam.
5: On the point of surrender,
4: mert az alávetettség szintjén, vagy állapotában veszi át Isten az irányítást.
5: And when God takes over,
4: és amikor Isten átveszi az irányítást,
5: your victory is guaranteed.
4: Akkor teljesen biztos a győzelmed.
5: Your victory is guaranteed.
4: Szavatolt a győzelmed.
5: Why?
4: Miért?
5: He is faithful.
4: Mert Isten hűséges.
5: If I could only say those words,
4: hogyha csak egyszer szólhatnék meg, és holnap haza kéne mennem, én nagyon boldog lennék persze.
5: If you could capture those words,
4: hogyha ezt az egy verset meg tudod
5: ragadni,
4: hogyha szellemetekbe el tudod ültetni ezt az egy verset, hogy Isten hűséges,
5: you can go home saying,
4: akkor úgy mehetsz haza, hogy azt mondod,
5: was changed,
4: az életem megváltozott.
5: At the school of the world,
4: a szóiskoláján,
5: when I captured,
4: amikor megragadtam,
5: when my eyes were opened up,
4: amikor megnyílt a szemem, és megláttam, hogy Isten hűséges.
5: Let me give you a story. Maybe I gave you before, but I'll give you the story again.
4: Lehet, hogy már elmondtam ezt a történetet, de megint ezt elmondom. Megérthetitek ezáltal.
5: When the word gets illuminated,
4: tudjátok, eljön az a pillanat, amikor Istennek valamelyik szava megvilágosodik a szellemetekben, kinyúl a fény. Amikor valaki hirdeti Isten szavát,
5: kitchen,
4: vagy akár a konyhában vagy,
5: preparing a meal,
4: és főzöl,
5: and the Holy Spirit reminds you,
4: és a Szent Szellem emlékeztet. Most már értem.
5: What has happened?
4: Mi történt? A szellemedben megelevenedett az a szó.
5: Let me give you a, is it okay if I give you a story?
4: Mondhatok egy történetet?
5: Is it okay if I give you a story?
4: Mondhatok történetet?
5: I used to be a school teacher.
4: Régebben tanítottam iskolában. 8 évig.
5: I took a loan.
4: Felvettem hitelt. És fizettem vissza a hitelemet.
5: So I didn't have money.
4: Tehát nem volt pénzem.
5: I could even afford 20 shillings to pay for tea.
4: Még teát se vehettem 20 shillingért.
5: As a teacher.
4: Tanárként.
5: So I told everybody,
4: tehát mindenkinek azt mondtam,
5: I am a financial cripple.
4: Hogy én pénzügyi rokkant vagyok.
5: Because I didn't have money.
4: Mert nem volt pénzem.
5: And I kept telling everybody,
4: és mindenkinek ezt mondogattam,
5: I am a financial cripple.
4: Hogy én pénzügyileg rokkant vagyok.
5: That means I could help myself financially.
4: Ez azt jelentette, hogy nem tudtam magamon segíteni pénzügyileg.
5: I said it so many times.
4: Olyan sokszor elmondtam
5: ezt. I said it so many times that one of the teachers joined my religion of financial cripples.
4: Hogy az egyik tanár csatlakozott az én vallásomhoz, tehát a pénzügyi rokkantak vallásához.
5: Financial cripples.
4: És ő is, és pénzügyi rokkant lett, akkor már ketten voltunk. Tehát egy
5: five
4: nap,
5: teachers of us are standing outside,
4: mi öten tanárok kívül álltunk.
5: And one of them talks about some money which we needed to contribute.
4: És az egyikük elkezdte mondogatni, hogy mennyi pénzt kéne befizetnünk.
5: And this teacher, who was a member of my religion,
4: és ez a másik tanár, aki szintén az én vallásomat követte, tehát a pénzügyi rokkantak vallását,
5: said, count us out. Mark and I are financial cripples.
4: Azt mondta, hogy minket ne számítsatok be, mert Mark és én pénzügyi rokkantak vagyunk, tehát mi nem engedhetjük ezt meg magunknak. Amint ezt kimondta,
5: the Holy Spirit,
4: a Szent Szellem,
5: the Holy Spirit reminded me,
4: emlékeztetett engem,
5: that my father owns the silver and the gold and the cattle in a thousand hills.
4: Hogy az én atyám az ezüst és az arany és a barom az ezernyi hegyen.
5: It just came within what?
4: He hirtelen így rádöbbentem.
2: And I said,
4: és azt mondtam,
2: I told the teachers,
4: azt mondtam a tanároknak, nem.
2: From now, I am no longer a
4: mostantól fogva nem vagyok pénzügyi rokkant.
2: Somebody say no ma.
4: Mondjátok, többé nem.
2: No, now, now, now, now.
4: Mondjátok, többé nem.
2: How do you say, right? I said, from now, I am no longer
4: mostantól a financial cripple. Kezdve nem vagyok pénzügyi rokkant.
2: For Numa, for Numa.
4: Többé nem.
2: I am no longer a financial cripple.
4: Többé nem vagyok pénzügyi rokkant.
2: Why?
4: Miért?
2: The word became alive in me.
4: Mert Isten szava megelevenedett bennem.
2: I pray that as you listen to the word this week,
4: imádkozom, hogy ahogy hallgatjátok az üzeneteket,
2: come alive in you.
4: Isten beszéde megelevenedjen bennetek.
2: But God is faithful.
4: Az a szó, hogy Isten hűséges.
2: God is faithful.
4: Isten hűséges.
2: He is reliable.
4: Megbízható.
2: He can be depended on.
4: Függhetünk tőle.
2: You can depend on God.
4: Ráhagyatkozhatunk Istenre.
2: In any situation.
4: Bármilyen helyzetben.
2: You can call him.
4: Hozzá
2: kiáltatsz. In any situation.
4: Behívhatod őt bármilyen
2: because
4: helyzetben.
2: Because he is dependable.
4: Mert ő megbízható.
2: He is reliable.
4: Rátámaszkodhatunk.
2: Are you with me?
4: Egyetértetek?
2: Are you with me?
4: Egyetértetek?
2: He is dependable.
4: Isten megbízható.
2: You know, one of the problems that we have.
4: Az egyik problémánk.
2: Not just in America, but maybe more in America.
4: Az nem csak Amerikában, de talán Amerikában inkább.
2: It is the problem of many choices.
4: Ez az, hogy sok választási lehetőségünk van.
2: Many choices.
4: Sok dolog közül választhatunk.
2: Many alternatives.
4: Sok alternatíva van.
2: One of the problems that the first time I went to America, I faced this problem.
4: Amikor először mentem Amerikába, akkor találkoztam ezzel a problémával.
2: My host asked me.
4: Megkérdezett a házigazdám.
2: What do you want to eat?
4: Mit akarsz enni?
2: What do you want to eat?
4: Mit akarsz enni? Megbízható.
2: He can be depended on.
4: Függhetünk tőle.
2: You can depend on God.
4: Ráhagyatkozhatunk Istenre.
2: In any situation.
4: Bármilyen helyzetben.
2: You can call him.
4: Hozzá
2: kiálthatsz. In any situation.
4: Behívhatod őt bármilyen
2: helyzetben. Because he is dependable.
4: Mert ő megbízható.
2: He is reliable.
4: Rátámaszkodhatunk.
2: Are you with me?
4: Egyetértetek?
2: Are you with me?
4: Egyetértetek?
2: He is dependable.
4: Isten megbízható.
2: You know, one of the problems that we have.
4: Az egyik problémánk.
2: Not just in America, but maybe more in America.
4: Az nem csak Amerikában, de talán Amerikában inkább.
2: It is the problem of many choices.
4: Ez az, hogy sok választási lehetőségünk van.
2: Many choices.
4: Sok dolog közül választhatunk.
2: Many alternatives.
4: Sok alternatíva van.
2: One of the problems that the first time I went to America, I faced this problem.
4: Amikor először mentem Amerikába, akkor találkoztam ezzel a problémával.
2: My host asked me.
4: Megkérdezett a házigazdám.
2: What do you want to eat?
4: Mit akarsz enni?
2: What do you want to eat?

0: Are you with me? Are you with me? He is dependable.
1: Isten megbízható.
0: You know, one of the problems that we have.
1: Az egyik problémánk.
0: Not just in America, but maybe more in America.
1: Az nem csak Amerikában, de talán Amerikában inkább.
0: It is the problem of many choices.
1: Ez az, hogy sok választási lehetőségünk van.
0: Many choices.
1: Sok dolog közül választhatunk.
0: Many alternatives.
1: Sok alternatíva van.
0: One of the problems that the first time I went to America, I faced this problem.
1: Amikor először mentem Amerikába, akkor találkoztam ezzel a problémával.
0: My host asked me.
1: Megkérdezett a házigazdám.
0: What do you want to eat?
1: Mit akarsz enni?
0: What do you want to eat?
1: Mit akarsz enni?
0: I looked at this and I said,
1: "Just one time."
0: What I want to eat?
1: Hogy mit akarok enni?
0: In my African mind,
1: az én afrikai fejemben,
0: my African mind was telling me they don't want to give you food.
1: Az afrikai agyam azt mondta nekem, hogy nem akarnak neked kaját adni.
0: That's why he is asking you that question.
1: Ezért kérdezik ezt.
0: So I said. Anything.
1: Tehát azt mondtam, bármit.
0: Anything.
1: Bármit.
0: Universe. And he looked at me and he said, no, I'm asking, what do you want to eat?
1: És akkor rám nézett, és azt mondta, nem, hát én azért kérdezem, hogy mit szeretnél lenni.
0: I said, food.
1: Mire azt mondtam, ennivalót.
0: And he couldn't understand me.
1: És nem is értettem, mit akarok.
0: And I couldn't understand him.
1: Én meg őt nem értettem.
0: So I told him, I want food.
1: Hát mi a baj az itellel?
0: Because where I come from,
1: mert ahonnan én jövök,
0: where I come from, we do not ask what do you want to eat.
1: Ott nem kérdezzük meg, hogy mit akarsz enni.
0: We ask what is there to be eaten.
1: Azt kérdezzük, hogy milyen kaja van.
0: Now he is asking me what do you want to eat.
1: És ő meg azt kérdezi, mit akarok enni.
0: And then he told me.
1: Aztán elmondta nekem, hogy nagyon sok lehetőség van.
0: There is Mexican food.
1: Van mexikói,
0: Italian food.
1: Olasz étterem.
0: There is Texan ribs.
1: Vannak texasi bordák.
0: Chinese.
1: Van kínai kaja.
0: Italian.
1: Van olasz.
0: I had never heard of all those things.
1: Mindenről én még soha nem hallottam.
0: So they give me a problem.
1: Úgyhogy adtak nekem egy problémát.
0: Because of the many choices.
1: A sok lehetőség miatt.
0: It is the same thing.
1: Ugyanaz a téma.
0: We have made God one of our choices.
1: Hogy Istent is az egyik választási lehetőségét tettük.
0: But God says.
1: De Isten azt mondja.
0: I am a jealous God.
1: Hogy én féltékeny Isten
0: and
1: vagyok.
0: My glory I will not share with
1: anybody. Osztozom a dicsőségemen senkivel.
0: So we need to turn around and
1: meg
0: get God out of the many choices.
1: És Istent ki kell venni a sok lehetőség közül.
0: And realize that God is faithful.
1: És újra rá kell jönnünk, hogy Isten hűséges.
0: He can be depended on.
1: Őt függhetünk tőle.
0: Now, when you look at that scripture,
1: hogyha megnézed ezt a verset,
0: Corinthians verse, chapter 1, verse 9,
1: itt az 1 Korintus 1:9-et,
0: God is faithful,
1: ami azt mondja, hogy Isten hűséges,
0: by whom you have been called.
1: Ki hívott el titeket? Ja, igen, az, hogy a hű az Isten, aki elhívott titeket.
0: So who is the caller?
1: Tehát ki hívott el?
0: Tell me, who is the caller?
1: Mondjátok, ki az elhívó?
0: Who is the caller?
1: Ki az elhívó?
0: Say it again.
1: Mondjátok még egyszer.
0: Say it again.
1: Mondd még egyszer, Isten. Hogy Isten.
0: God is the caller.
1: Tehát Isten az elhívó.
0: And the caller is faithful.
1: És az elhívó hűséges.
0: Therefore, when you hear his voice,
1: ezért amikor halljátok a hangját,
0: when you hear his word,
1: amikor halljátok a szavát,
0: you know he will stand by his word,
1: akkor tudjátok, hogy ő kiáll a szava mellett,
0: and he will perform that word,
1: és meg fogja tenni, amit mondott.
0: He will not tell you to do what you

0: are not do.
1: Nem parancsolod, amit nem tudsz megtenni.
2: Huh? Now the question is.
1: Az a kérdés.
2: Where has he called us into?
1: Hogy mibe hívott minket be?
2: By God is faithful, by whom you have been called into the fellowship of his son.
1: Az ő fiával való közösségre.
2: That means you and I have been called by God into the fellowship of his son.
1: Az ő fiával való közösségre hívott el.
2: That is why Jesus says.
1: Ezért mondta Jézus azt.
2: Learn of me.
1: Hogy tanuljátok meg tőlem.
2: For I am meek and lowly at heart.
1: Hogy szelíd és alázatos szívű vagyok.
2: Take my yoke.
1: Vegyétek magatokra az egy ígyámat, mert az könnyű.
2: Because we have been called into the fellowship with his son.
1: Az ő fiával való közösségre hívott el minket, vagy az ő fiának a közösségére hívott el, vagy közösségébe. Az egy János.
2: First John, chapter 4, verse number 17.
1: Egy János 4:17-ben.
2: What does it say?
1: Mit mond ez a vers?
2: In this we have boldness.
1: Ebben bátorságunk van.
2: We have boldness.
1: Bátorságunk van.
2: We have boldness.
1: Bátrak vagyunk.
2: That we shall not be condemned in the judgment. I'm not quoting it very
1: bátrak
2: well, but
1: vagyunk,
2: you read it.
1: Tehát bizakodunk abban,
2: because
1: hogy az ítélet napján minket nem ítélnek el.
2: He is, so are we.
1: Mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is.
2: That means, inside you,
1: hogy benned,
2: inside me,
1: és bennem,
2: there is the humility of God.
1: Itt van, itt lakik Isten alázata.
2: Of God.
1: Ez is Isten tulajdonsága.
2: But it is dormant.
1: De szunnyad.
2: But it is dormant. Sleep.
1: De szunnyad bennünk.
2: Are you with me?
1: Velem vagytok?
2: Inside you.
1: Tehát benned.
2: There is God's humility.
1: Ott él Isten alázata.
2: But there is something you've got to do.
1: De valamit tenned kell.
2: To bring it out.
1: Ahhoz, hogy ez kijöjjön belőled.
2: To be manifested.
1: Hogy megnyilvánuljon.
2: That's why Hosea says.
1: Ezért mondja Hóseás.
2: My people perish.
1: Hogy az én népem elvész.
2: Knowledge.
1: Tudás nélkül.
2: Therefore, when we capture the word.
1: Amikor megragadjuk Isten szavát.
2: That Don brought out so passionately.
1: Amit Don olyan szenvedélyesen mondott el nekünk.
2: You can be able to say, my life.
1: Akkor készen kell állnod azt mondani, hogy az életem soha többé nem lesz ugyanaz.
2: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
2: Why?
1: Miért?
2: The word in you.
1: Mert benned Isten szava felgerjed benned Isten szava
2: in you,
1: és a benned levő alázat és
2: felgerjed
1: és a gőg már nem probléma.
2: Big headedness is no longer a problem.
1: A nagyfejűség már nem probléma.
2: Fear is no longer a problem.
1: A félelem már nem probléma.
2: Why?
1: Miért?
2: The God in me.
1: Mert a bennem élő Isten
2: rising up.
1: Felkel.
2: Manifesting his humility in me.
1: És megnyilvánítja bennem az alázatát.
2: Manifesting his grace in me.
1: És megnyilvánítja bennem a kegyelmét.
2: You see, one of the things that really helped me, Dawn.
1: Az egyik dolog, ami igazán megérintett engem, Dawn.
2: When my first wife passed on. When my first wife passed on.
1: Amikor az
2: első, I knew,
1: amikor az első,
2: I am vulnerable.
1: feleségem elment, akkor tudtam, hogy sebezhető vagyok. Úgyhogy a temetés napján
2: I stood and I took the mic,
1: ott álltam, megfogtam a mikrofont, és azt mondtam mindenkinek,
2: I want you to know that I am vulnerable.
1: Hogy szeretném, ha tudnátok, hogy sebezhető vagyok.
2: I have not reached. I have not arrived.
1: Nem értem még, érkeztem még meg.
2: In other words, I don't know it all.
1: Más szóval, nem tudok mindent még.
2: I need help.
1: Szükségem van segítségre.
2: And I want you to help me.
1: És azt akarom, hogy segítsetek nekem.
2: So the church knew
1: that the pastor is vulnerable. Tudtam akkor, hogy a pásztor
2: and he needs help.
1: És szüksége van segítségre.
2: So the church was there to protect me.
1: Úgyhogy ott volt a gyülekezet, és védett
2: engem. They walked with me.
1: Velem jártak.
2: For those 6 years.
1: Abban a 6 évben.
2: Why? Miért? I came to a point where I realized
1: it is odáig, not by muscle power. Hogy nem az izomerővel működik a dolog.
2: It is not by my education.
1: Nem a tanulmányaim által.
2: It is not by my wealth.
1: Nem a gazdagságom
2: or által. Lack of it.
1: Vagy annak hiányával.
2: It is by the grace of God.
1: Hanem Isten kegyelmével.
2: It is by the grace of God.
1: Isten kegyelmével.
2: And that grace is available.
1: És ez a kegyelem a rendelkezésünkre áll.
2: I said that grace
1: azt mondtam,
2: is available.
1: Ez a kegyelem elérhető.
2: Because we have been called.
1: Mert elhívott minket Isten.
2: Into the fellowship of his son.
1: Az ő fiával való közösségre.
2: You did not drive yourself. You did not drive yourself into this fellowship.
1: Nem te hoztad be magad ebbe a közösségbe.
2: You are called.
1: Hanem Isten elhívott téged
2: into this fellowship.
1: Ebbe a közösségbe.
2: And because you are called.
1: És mivel elhívott.
2: All you need to do is to know that the one who called you is faithful.
1: Csak azt kell tudnod, hogy aki elhívott téged, az hűséges.
2: And because he is faithful.
1: És mivel hűséges.
2: I will make it.
1: Sikerülni fog.
2: I will make it.
1: Sikerülni fog.
2: You know, when I think of David and Goliath,
1: amikor Dávidra és Góliátra gondolok,
2: I understand this word so well.
1: Akkor nagyon jól értem ezt a szót.
2: It opens up the whole picture.
1: És az egész kép kinyílik előttem.
2: Because you will agree with me.
1: Mert egyet fogsz érteni velem
2: abban. That it was not God's idea for there to be champions.
1: Hogy nem Isten ötlete volt, hogy legyenek bajnokok.
2: It was the idea of the Philistines.
1: Hanem az a filiszteusok ötlete
2: volt. They are the ones who said, give us one champion.
1: Ők mondták, ugye, hogy adjatok nekünk
2: and
1: egy bajnokot, és mi is odaadjuk nektek a
2: let
1: mi bajnokunkat, és a két bajnok
2: and
1: küldje meg
2: egymással.
1: És akkor mindenki már csak néző
2: volt. Our hands
1: és akkor mindenki kapcsol a győztesnek. Miközben a két bajnok az harcol.
2: The church has adopted this Philistine idea.
1: Az egyház magáévá tette ezt a filiszteus elképzelést.
2: And we have brought in champions in the church.
1: És mi is hoztunk be bajnokokat a gyülekezetbe.
2: And the champions are saying.
1: The champions
2: are saying.
1: Azt mondják ezek a bajnokok.
2: Don't do anything.
1: Hogy ne csináljatok semmit.
2: Leave it on us.
1: Csak bízzátok ránk.
2: I don't know about your country.
1: Nem tudom a ti országotokban, hogy van ez.
2: Kenya.
1: De tudom, hogy van Kenyában.
2: In Kenya.
1: Kenyában.
2: The pastors have become champions.
1: A pásztorok lettek a bajnokok.
2: They have become champions. Where they tell their congregations,
1: azt mondják a gyülekezetüknek,
2: I don't have to pray.
1: Nem kell imádkoznotok.
2: I'll be praying for you.
1: Majd én imádkozok értetek.
2: You bring your tithe.
1: Ti hozzátok a tizedet.
2: Bring your money.
1: Hozzátok a pénzeteket.
2: I'll be praying for you.
1: És majd imádkozom
2: then
1: értetek.
2: Got another group of champions.
1: Aztán van egy másik csoportja a bajnokoknak.
2: Which we call intercessors.
1: Aiket közbenjáróknak hívunk.
2: And we said these are the prayer specialists.
1: Ők az imaszakértők.
2: So the intercessors will be praying.
1: Tehát majd imádkoznak a közbenjárók.
2: Everybody else can go and watch Germany beat Brazil 7-0.
1: És mindenki más mehet, és nézheti, hogy Németország 7-0-ra megveri a brazilokat.
2: The intercessors will be praying. The champions
1: de majd a közbenjárók, a bajnokok imádkoznak.
2: So what has happened to the church?
1: Tehát mi történt az egyházban?
2: The church has gone back.
1: az egyház visszavonult,
2: and we are looking at champions.
1: Hogy a gyülekezet visszavonult, és nézzük a bajnokokat.
2: Evangelistic champions.
1: Az evangéliumi bajnokokat.
2: And the intercessory champions.
1: És a közbenjáró bajnokok.
2: And financial champions.
1: És a pénzügyi bajnokok.
2: While the plan of God
1: was
2: for the whole of Israel to go to battle.
1: Az volt, hogy Izrael minden katonája menjen a csatába.
2: But the Philistines have come.
1: De jöttek a filiszteusok.
2: And they have convinced Israel, give us one man.
1: Az izraelitákat, hogy adjanak egy bajnokot.
2: Days Israel was intimidated.
1: 40 napon keresztül csak megfélemlítették Izrael.
2: I came to say to somebody here.
1: Azért jöttem, hogy valakinek azt mondjam,
2: hogy days of being intimidated are over.
1: A te megfélemlítésed napjainak vége. Mond energiával, úgy, szépen.
2: Ha? Your days of being intimidated are over.
1: Napjainak vége.
2: Because we are putting away the champions.
1: Mert félretesszük a
2: bajnokokat. And we are saying,
1: és azt mondjuk,
2: the whole church,
1: hogy az egész gyülekezet,
2: the whole church will move as an army.
1: Tehát a hadseregként fog működni az egyház, a gyülekezet.
2: That is why God had to use David.
1: Istennek ezért kellett Dávidot használnia.
2: And Don said, I don't know whether Don or Barry, but said,
1: nem his tudom, father Don vagy Barry
2: did
1: mondta,
2: not even trust him to come and meet with the prophet.
1: De most mondták ugye, hogy az apukája nem is akarta, hogy Dávid találkozzon a prófétával, nem gondolta, hogy méltó rá.
2: When all the other sons were brought,
1: amikor már elvezette az összes többi fiát, akkor Dávidot elfelejtette, hogy behivatni.
2: Are you sure all the sons are over?
1: És akkor az proféta kérdezte meg, hogy biztos vagy benne, hogy minden fiat
2: yes.
1: Itt volt már.
2: There's
1: az apa azt mondta, hogy igen,
2: one.
1: De van még egy kicsi.
2: But he's looking after sheep. That one is not
1: de ő a jókat őrzi, nem
2: fontos. And the prophet said, bring him.
1: És azt mondta a proféta, na hozd őt is.
2: What does that tell us?
1: He mit was mond ezzel nekünk? Azt, hogy Dávid nem volt bajnok.
2: Somebody say amen.
1: Mondjatok ámen tenni.
2: He was not a champion.
1: Nem volt bajnok.
2: When the list of champions was being written, his name was omitted.
1: Amikor a bajnokok listáját megírták, akkor az ő neve nem volt
2: and
1: rajta.
2: And you could be here.
1: És te itt lehetsz most.
2: And when the list of champions in your nation is being listed or written down, your name does not appear.
1: És amikor leírják a bajnokok listáját, a te neved nincs rajta.
2: But I want to say to you.
1: De én azt akarom mondani neked.
2: That you are on God's list.
1: Hogy Isten listáján rajta vagy.
2: You are on God's list.
1: Rajta vagy Isten listáján.
2: You are the one that God has been waiting for.
1: Isten rád várt.
2: Somebody you capture this word.
1: Ragadjátok meg ezt
2: and
1: üzenetet.
2: Come out like David.
1: És lépjetek ki mint Dávid.
2: God had to use David.
1: Istennek Dávidot
2: who
1: kellett használni,
2: champion,
1: aki nem volt bajnok.
2: To kill a champion.
1: Tehát őt kellett használni egy bajnok megölésére.
2: And there are people here.
1: És vannak itt olyan
2: you
1: emberek.
2: You are not regarded as a champion.
1: Nem tekintenek bajnoknak.
2: But God is going to use you.
1: De Isten téged
2: fog használni. To destroy the champions that have been intimidating the church in your nation.
1: Hogy legyőzd azokat, elpusztítsd azokat a bajnokokat, akik megfélemlítették az országokban az egyházat. Mondjad, az életem
2: will never,
1: soha,
2: ever,
1: soha többé
2: be the same
1: nem lesz ugyanaz.
2: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
2: Amen.
1: Amen.
2: May it be unto you.
1: Legyen így nektek. Legyen nektek, aki beszéletek szerint.
2: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
2: David, who was not a champion,
1: David, aki nem volt bajnok,
2: kill the champion.
1: Neki kellett megölni a bajnokot.
2: Because God
1: mert Isten
2: wants the whole army to go into battle.
1: Azt akarja, hogy az egész hadsereg menjen a csatába.
2: The whole church to
1: az egész gyülekezet menjen ki a csatába.
2: The whole church to get to know
1: az egész gyülekezet megismerje őt.
2: That I may know him.
1: Hogy megismerjem őt.
2: and the power of his resurrection.
1: És az ő feltámadásának erejét.
2: Let that be the cry of our heart this week.
1: Legyen ezen a héten ez a szívünk kiáltása.
2: That I want to know him.
1: Meg akarták ismerni őt. Jobban, mint eddig
2: Why?
1: Bármikor.
2: I Miért? Have been called into the fellowship.
1: Mert Isten behívott engem ebbe a közösségbe.
2: Son,
1: az ő fiának, Jézus Krisztusnak a közösségébe.
2: I heard somebody say,
1: hallottam, hogy valaki
2: I heard
1: azt mondta,
2: somebody saying that fellowship means,
1: hogy a közösség azt jelenti,
2: fellows in one ship.
1: Hogy több fickó egy bárányban.
2: That is what fellowship means. Fellows in one ship.
1: Ez azt, hogy egy hajón, egy hajóban evező
2: means,
1: kollégák. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk ellenségek.
2: We may be in the same city, not coming from the same fellowship.
1: Lehet, hogy nem ugyanabban a városból jöttünk, vagy ugyanabban a gyülekezetből. De ugyanabban a hajóban vagyunk.
2: We are fellows in the same ship.
1: Kollégák vagyunk egy hajóban.
2: So instead of fighting one another,
1: tehát ahelyett, hogy egymással harcolnánk, el kell kezdenünk közösségben lenni egymással.
2: Why do I want France to come to Kenya?
1: Miért akarta France, hogy eljöjjön Kenyából? És hogy Don eljöjjön, és Barry eljöjjön.
2: And Paul.
1: És hogy Paul eljöjjön.
2: Because, and you.
1: És ti.
2: Because the church needs cross pollination.
1: Mert a gyülekezetnek összefonódásra van szüksége.
2: The word that God has put in France.
1: Hogy az az üzenet, amit Isten elhelyezett
2: Franciában. Come into our people.
1: Az bejöjjön a mi népünknek a szívébe.
2: And build our people.
1: És építse a mi népünket.
2: So that the church can grow as one.
1: Hogy a gyülekezet egységesen tudjon növekedni. És
2: Why would I sacrifice to come to a place where they speak a language I do not know?
1: Miért hoznám meg azt az áldozatot, hogy elmegyek egy olyan helyre, ahol nem értem az ottani nyelvet?
2: Because the church needs cross-pollination.
1: Mert az egyháznak szüksége van erre az összekeveredésre, összefonódásra. Az európai egyháznak szüksége van az afrikai kenetre.
2: And the church in Africa
1: és az afrikai egyháznak
2: szüksége
1: van az európai kenetre.
2: Because we have been called,
1: mert elhívott minket
2: Isten
1: a közösségre, az ő fiának, Jézus Krisztusnak a közösségébe.
2: So we can rise up together,
1: hogy együtt tudjunk felkelni, és egy csapatként tudjunk mozdulni előre.
2: We are not enemies.
1: Mert nem vagyunk ellenségek.
2: We are walking together.
1: Együtt járunk.
2: We are moving together.
1: Együtt mozdulunk.
2: We are fighting together.
1: Együtt harcolunk.
2: Not fighting one another.
1: Nem egymás ellen harcolunk.
2: But we are fighting together.
1: Hanem együtt.
2: To the glory of God.
1: Isten dicsőségére.
2: So, because we are in this fellowship.
1: Tehát mivel ebben a közösségben vagyunk.
2: As he is, so are
1: és ahogy ő
2: we,
1: van, úgy vagyunk mi is.
2: We need to spend time with him.
1: Időt kell töltenünk vele.
2: Spend time with Jesus.
1: Időt kell töltenünk Jézussal.
2: Because the more time we spend with him,
1: mert minél több időt töltünk vele,
2: the more we know him.
1: Annál inkább megismerjük őt.
2: And the more we know him,
1: és minél inkább megismerjük őt,
2: the more we walk and live like him.
1: Annál inkább úgy élünk, mint ő.
2: When we live like him,
1: amikor úgy élünk, ahogy ő,
2: we manifest God.
1: Akkor megnyilvánul bennünk Isten.
2: And God is glorified.
1: És Isten megdicsőül.
2: We do this by surrender.
1: És ezt úgy érjük el, hogy alávetjük magunkat
2: this
1: neki.
2: We do by surrender.
1: Ezt az alávetettséggel érjük
2: when
1: el.
2: We surrender ourselves,
1: amikor alávetjük magunkat
2: and
1: Istennek.
2: Same with John the Baptist.
1: Ugyanúgy, ahogy keresztelő János
2: must increase, and
1: mondta,
2: I
1: úgy mondjuk
2: increase.
1: Mi is, hogy neki kell növekednie, nekem pedig alább szállanom.
2: The more you walk with him,
1: minél inkább jársz vele,
2: the more you decrease,
1: annál lejjebb szállsz te,
2: increases.
1: és annál följebb emelkedik ő.
2: And that is brought by obedience.
1: És ezt az engedelmesség okozza.
2: When you think of Naaman, not just Naaman, think of the miracles that Jesus did.
1: Amikor Naamanra gondolsz, vagy azokra a csodákra, amiket
2: and
1: Jézus tett.
2: And you see it was as a result of obedience.
1: Akkor meglátod, hogy az engedelmesség eredményei voltak.
2: Naaman went to Israel, the king of Israel.
1: Naaman elment Izraelbe, Izrael királyához.
2: Naaman.
1: Naaman.
2: With the arrogance of a Naamic general.
1: Egy hadsereg tábornok arroganciájával.
2: With all the entourage.
1: Hatalmas kísérettel.
2: And the king heard that Naaman has come.
1: És hallotta a király, hogy Naaman megjött.
2: And Naaman may have been expecting a guard of honor.
1: És lehet, hogy Naaman arra számított, hogy majd ilyen tiszteletre
2: méltó őrség veszi körül. And the king of Israel was disgusted.
1: És Izrael királyát undorította ez a dolog. De valaki azt mondta neki,
2: send him to the prophet.
1: Hogy küld el a profétához.
2: And he was sent to the prophet.
1: És akkor elküldték a profétához.
2: And he went to the prophet with the arrogance of a general.
1: És továbbra is egy tábornok arroganciájával ment el a
2: profétához. Because Naaman had conquered many countries.
1: Mert Naaman sok országot legyőzött.
2: But the prophet,
1: de a proféta
2: did not even come out.
1: Ki se jött a házából hozzá.
2: He didn't even come out of the house.
1: Ki se jött a házából.
2: He said, go and tell him.
1: A szolgájának, menj és mondd meg neki, hogy hétszer merüljön meg a Jordánban.
2: And someone, the prophet says,
1: és akkor azt mondja a szolga, hogy a proféta
2: átüzeni,
1: hogy hétszer merülj meg a Jordánban.
2: And Naaman says, what are you talking about?
1: És Naaman azt mondta, miről beszélsz te? Én vagyok a tábornok.
2: I thought.
1: Arra gondoltam.
2: I thought to walk like him, you've got to put your thoughting away.
1: Ahhoz, hogy úgy járja, hogy Jézus, félre kell tenned a gondolataidat.
2: Thinking, past tense, think, thought.
1: Tehát ne gondolkodj.
2: You've got to put it away.
1: Tehát félre kell tenned a gondolataidat.
2: He said, I thought he would come out.
1: Mert Naaman azt mondta, hogy én azt gondoltam, hogy majd kijön a
2: proféta. And then there was going to be a ceremony here.
1: És akkor tartott egy ceremóniát.
2: Then he would touch me and I would be healed.
1: Nem teszi a kezét,
2: és meggyógyulok. What is this he is saying? Go wash in the Jordan.
1: De mi ez a mondat, hogy menj és mártozz meg a Jordánban?
2: Are there not better rivers in where I come from?
1: Az én országomban nem jobb folyók vannak?
2: You are arrogance has got to calm down.
1: Az arroganciádnak le kell dőlnie.
2: Can I be, is it okay if I be a little bit hard?
1: Lehetek egy kicsit szigorú vagy kemény?
2: Is it okay?
1: Nem baj, ha kicsit kemény vagyok.
2: If I hit you a little bit?
1: Egy kicsit fejbe verlek titeket, nem baj?
2: Is that okay?
1: Jó.
2: You are European arrogance has got to die.
1: A ti európai arroganciátoknak el kell pusztulni.
2: It's got to die.
1: El kell pusztulnia.
2: For Christ to be manifested.
1: Ahhoz, hogy Krisztus megnyilvánulhasson.
2: If you are to go to the next level.
1: Hogyha a következő szintre akarsz
2: jutni. That arrogance has got to.
1: Akkor ennek az arroganciának megmennie kell, el kell pusztulnia.
2: So Naaman said.
1: És akkor Naaman azt mondta,
2: no way.
1: Semmi módon nem teszem meg.
2: Jordan.
1: Nem mászhatok be a Jordánba. Mert
2: biztos az a víz.
1: Mocsanos.
2: Hop.
1: Na akkor gyertek, megyünk haza.
2: Going,
1: és mielőtt elindultak volna, az egyik szolgája megkérdezte. Uram,
2: if the prophet had asked you to do a difficult thing,
1: hogyha a proféta valami nagy dolgot kért volna tőled,
2: would you have done it, sir?
1: Nem tette volna meg, uram.
2: And Naaman says, yeah.
1: És Naaman azt mondta, dehogy.
2: Now he asked you for a simple thing.
1: Tehát akkor most egy ilyen egyszerű dolgot kért a proféta.
2: Just go and dip yourself.
1: Csak menjen és merüljön meg.
2: About her.
1: És akkor fordulj.
2: So he goes back.
1: Úgyhogy visszament.
2: And goes to the river.
1: És bement a folyóba, oda ment a folyóhoz.
2: Okay.
1: Azt mondta, rendben.
2: Julio? Nothing.
1: Egyszer megmerült, kijött, semmi.
2: Julio?
1: Újra. Blúgy. Semmi.
2: Julio?
1: Blúgy.
2: Nothing.
1: Semmi.
2: Julio?
1: Blúgy.
2: Nothing.
1: Semmi.
2: What is Naaman doing?
1: Mit csinál Naaman?
2: He is washing away his arrogance.
1: Lemossa az arroganciát magáról.
2: He is washing away his arrogance.
1: Lemossa magáról az arroganciát.
2: He is singing in his heart.
1: És énekli. Oh.

0: Lég.
1: Csupogás. Mindent átadok neki, blúgy.
0: How will ever love and trust.
1: Mindig őt fogom szeretni, neki benne bízom, blúgy.

0: Randolph.
1: Mind dance átadó. Blue
0: Jazz!
1: Igen!
0: Yes!
1: Igen!
0: And now he is rejoicing!
1: És ott már újongott.
0: Why?
1: Miért?
0: His arrogance has been washed away.
1: Mert le lett mosva róla az arrogancia.
0: Obedience has come.
1: Eljött
0: he has seen the faithfulness of God.
1: Meglátta Isten hűségét.
0: And now
1: és most
0: he
1: már meggyógyult.
0: Of his leprosy.
1: A leprából.
0: Can I ask you another hard one?
1: Megkérdeztetek egy nehéz dolgot.
0: Looking at your arrogance. Arrogance.
1: Hogyha ránézel az, megnézel az arroganciádat.
0: What has it done for you?
1: Ez mit végzett el neked eddig? Milyen
0: what
1: szolgálatot tett? Milyen javad volt eddig belőle?
0: Where has it taken you?
1: Hova juttatott
0: where
1: el?
0: Where has it taken you? Nowhere.
1: Sehova.
0: It has left you mark timing. Marking time.
1: Hanem ott helyben jársz tőle.
0: Forward,
1: nem haladsz előre,
0: backwards,
1: nem mész hátra se,
0: just time.
1: Hanem csak helyben jársz.
0: In one space, in one spot.
1: Ugyanazon a helyen.
0: You're just there marking time. The church is not growing.
1: A gyülekezet nem növekszik.
0: It's not dying.
1: Nem hal meg.
0: The people are not coming.
1: Nem jönnek új emberek.
0: And the ones who are there who are not going away.
1: De nem mennek
0: you are
1: el
0: on the same spot.
1: Ugyanott tartotok.
0: I came to say to you.
1: Azért jöttem, hogy elmondjam neked.
0: Match.
1: Hanem előre indulj.
0: Forward. Match.
1: Menj előre
0: but
1: indulj.
0: For you to match forward.
1: De ahhoz, hogy előre meneteljetek.
0: Arrogance.
1: Az arroganciának
0: has got to be washed away.
1: Le kell mosódnia.
0: You've got to come to a point.
1: El kell jutnod odáig.
0: Where you say.
1: Amikor azt mondod.
0: I surrender.
1: Mindent átadok Jézusnak.
0: I give up my everything.
1: Mindent feladok.
0: For the Lord.
1: Az Úrért.
0: I want to decrease.
1: Alább akarok szállni.
0: And for him to increase.
1: Hogy ő növekedjen.
0: So that my life.
1: Hogy az életem.
0: Can manifest his life.
1: Az életemben megnyilvánulhasson az ő élete.
0: Because I have been called.
1: Mert elhívott
0: into the fellowship of his son.
1: Az ő fiának a közösségébe.
0: Somebody now say my life.
1: Mondjátok az életem.
0: Say it again my life.
1: Mondjátok újra az életem.
0: Never,
1: soha.
0: Ever,
1: soha többé.
0: Be
1: nem
0: the
1: lesz
0: same
1: ugyanaz.
0: Again. In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Huh? Somebody say, my father, my father, my father.
1: Mondja valaki, atyám, atyám, atyám.
0: Say it, please.
1: Mondjátok kérem. Atyám, atyám, atyám.
0: My case is urgent.
1: Az ügyem sürgős.
0: Do you have people with urgent cases here? Urgent, urgent case. Huh? You want God now, now, now, now. Not
1: vannak
0: tomorrow,
1: emberek,
0: now, now, now,
1: akinek sürgős ügye van, és nem holnap akarják Isten
0: you want God now, now, now, now.
1: Hanem most, most,
0: just
1: most.
0: Lift up your hand and say, my father, my father, my father.
1: Emeljte fel a kezeteket, és mondjátok, atyám, atyám,
0: my
1: atyám.
0: Case is urgent.
1: Az én ügyem sürgős.
0: I want you now.
1: Most akarlak téged.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: Put your hands together and give the Lord Jesus a clap offering.
1: Most akkor csapjátok össze a kezeteket, és egy dicséret áldozatot adjatok Jézus.
0: Thank you. Bless you.
2: Amen.
1: Amen.
2: European arrogance.
1: Európai arrogancia.
2: We are Europeans.
1: Mi európaiak vagyunk.
2: Let me boldly also include the Americans.
1: Bátran hagy foglaljam ebbe bele az amerikaiakat is.
2: Or let me be, even be a bit harder.
1: Sőt, hadd legyek egy kicsit szigorúbb, szigorúbb még.
2: Harder with you.
1: Hadd legyek veled még egy kicsit szigorúbb, vagy veletek.
2: And with me.
1: És magammal is.
2: Anything that's not the attribute of God is leprosy.
1: Minden, ami nem Isten tulajdonsága, lepra.
2: Anything that's not the attribute of God.
1: Minden, ami nem Isten tulajdonsága, lepra.
2: Is that too tough?
1: Túl kemény ez?
2: No, it's not too tough. It's right.
1: Nem túl kemény, ez igaz.
2: Arrogance is leprosy.
1: Az arrogancia az lepra.
2: And you know what I sent out for this school of the word was we get into the Ezekiel 47 river and wash ourselves into it.
1: Tudjátok, én azért akartam erre a szóiskolájára, hogy ez legyen olyan, mint az Ezekiel 47-nek a folyója, amelyben meg tudunk mosakodni.
2: Really?
1: Le tudunk mosakodni.
2: I should take on these attributes of God, the lamb, be the lamb,
1: tényleg,
2: be humble,
1: legyen magam,
2: be totally
1: ezeket az
2: isteni
1: tulajdonságokat,
2: become a worm,
1: legyek alázatos,
2: become
1: legyek
2: nothing.
1: Bárány, teljesen függjek Istentől, legyek féreg, legyek semmi. Ez a dolgom, tényleg?
2: That's the flow. That's
1: ez
2: the river.
1: A folyó. Ez a folyó.
2: That's what I should wash myself in.
1: Ebben kell megfürödnöm.
2: Yes.
1: Igen.
2: Yes. Yes.
1: Igen, igen,
2: yes.
1: Igen.
2: And 7 times.
1: És 7-szer.
2: Why 7 times?
1: Mert 7-szer.
2: Well.
1: Hát.
2: 7 is the number of perfection.
1: A 7 a tökéletesség száma.
2: But he could have said 29 times.
1: De mondhatta volna azt is, hogy 29-szer.
2: The important thing is
1: az
2: God
1: a fontos,
2: said it.
1: Hogy Isten mondta.
2: And we do it.
1: És megtesszük.
2: And when we do it, God is faithful and
1: megtesszük,
2: removes that thing.
1: Akkor Isten hűséges és elmozdítja a problémát.
2: Amen.
1: Amen.
2: God is faithful.
1: Isten hűséges.
2: God is faithful.
1: Isten hűséges.
2: But we are arrogant.
1: És mi arrogánsak vagyunk valóban.
2: Because we would rather depend on us.
1: Mert szeretnék inkább önmagunktól függni, mint tőle.
2: We depend on whatever.
1: Akármin szeretnénk, akármitől szeretnénk függni.
2: God said, wash yourself.
1: Isten azt mondta, mosakodj meg.
2: In that river.
1: Abban a folyóban.
2: Of your attributes.
1: Van néhány tulajdonság.
2: Yes.
1: Igen, van benne. Ezek benne vannak.
2: It's a little afternoon exercise.
1: Ez egy kis délutáni feladat.
2: Find the story of Naaman and just read through it.
1: Találjátok meg Naaman történetét és olvassátok el.
2: Say well.
1: Mondjátok.
2: I'm gonna learn my lesson.
1: Megtanulom a leckét.
2: I'm gonna follow what the Lord says.
1: És követni fogom azt, amit az Úr mondott.
2: And I will get into this river.
1: És bemegyek ebbe a folyóba.
2: And I will dip and immerse myself into the river.
1: És belemerülök a folyóba.
2: One time, two times, three times.
1: Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször.
2: And if people think, wow, this is stupid.
1: És az emberek azt gondolják, hogy ez ostobaság.
2: So what?
1: Akkor mi van?
2: So what?
1: Akkor mi van?
2: I'm gonna come out clean.
1: Én tisztán fogok kijönni.
2: Amen.
1: Amen.
2: So get this biblical illustration into our system.
1: Tehát építsük magunkba ezt a bibliai példát.
2: And let's just even this time of rest and
1: ebben
2: refreshment.
1: Ebben a pihenési és felfrissülési időszakban, ami 7 óráig áll rendelkezésünkre. Este hétig.
2: Let those things that have been spoken
1: dolgok,
2: sink deeply into
1: amik elhangzottak ma, mélyen ivódjanak bele a szellemetekbe.
2: Immerse yourself into this river that was already spoken to you.
1: Merüljetek bele ebbe a folyóba, amiről már hallottatok.
2: Amen.
1: Amen.
2: So.
3: Elhangzott Mark Kariuki Isten hűséges című tanítása.
4: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sans műsorán.
3: Milyen csaták jutnak eszetekbe? Mohácsi csata, Erigó mezei csata, Ákozdi csata, Muhi csata. Ó. Milyen? Az nem az. Tudom, de azt nem úgy mondják, hogy csata, a diadalnak mondják. Tehát, hogy vannak olyan csaták, amik beültek, nem csak egyének, hanem beült egy egész népnek a tudatába, történelmi tudatába. És van egy olyan nép, Isten népe, hogy amikor azt mondjuk, hogy csata, szellemi csata, akkor milyen helyek jutnak eszedbe? Ez a kérdés. Azért, mert felolvastuk, emlékeztek a 2 Korintus 10, 3, 4, 5, 6-os verset. Tehát, hogy na, a testben élünk, nem test szerint viaskodunk, és a fegyvereink nem testiek. És akkor utána elmondja, hogy erősek Istennek erőségek lerombolására, leromboljuk az okoskodásokat, minden magaslatot, amit Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy minden gondolat engedelmeskedjen a Krisztusnak. Tehát a csataterek, Muhi, Mohács, stb. Az agyad, az elméd, a gondolataid és az érzelmeid. Ezekről szeretnénk ma beszélni. Mégpedig azért, mert a hívőknek a szellemi harcai az nem emberek ellen, nem testi erő ellen folyik, hanem gondolatok ellen, érzések ellen, szellemi erősségek ellen, amik Isten igazsága ellen működnek, és vagy ellene állnak az Isten igazságának. És a győzelemnek a kulcsa, hogy Isten fegyvereit használjuk, és minden gondolatot és minden érzést Jézus Krisztus uralma alá vessünk. Jézus Krisztus uralma alá hajtsunk. Ez a kulcs. Három területe lesz a mai a prédikának. Az első az, hogy megnézzük, hogy ez a harc valóságos. Mert nem tesz szerint küzdünk bár, de mégis teljesen valóságos, benne vagyunk. Ezt olvastam föl a 3-as, 4-es vers. No, a testben élünk, nem tesz szerint viaskodunk, fegyvereink nem testiek. Tehát, hogyha... Igen. A szellemi harc, tehát nem fizikai, hanem szellemi erővel, szellemi fegyverekkel kell megvívjuk, és nem emberi erővel kell megvívnunk. Tehát a világnak a fegyverei így intellektuális módon mik? Érvek, ugye manipulálások, hatalom, sok eszköz van és sok csatorna van rá, média, stb. A mi fegyvereink szellemiek, és ez csak hitáltal tudod megragadni, vagy működtetni, az azt jelenti, hogy nem láthatóak. A hit az mindig a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Tehát minden fegyver, ami látható, az csalóka lehet, hogy valóban tudod-e szellem szerint használni. Tehát például egy írott megvallás csalóka lehet, mert le van írva, de a kérdés az, szellem kardjává tud-e válni a szíved és a szádon keresztül. Ugye a szellemi fegyvereink, amikről eddig beszéltünk, Isten szava, a szellemkardja, ami múlt héten volt szó, volt az imáról is szó részben, volt a dicsőítésről, az oltárokról, az isteni időzítésről, Jézus Krisztus nevéről, Jézus Krisztus véréről is volt szó, bizonyságtevésről, a keresztről való beszédről, tehát az evangélium hirdetéséről is volt szó, de ide tartoznak Isten angyalai, és szellemi harcunk, eszközei vagy szellemi fegyvereink, ide tartoznak a szellemi ajándékok is egyébként, és vannak olyan szellemi fegyverek, amik nem nagyon, inkább úgy mondom, kívül esnek a mindennapi használatunkon. És érdemes bevonni minél többet. Ahhoz, hogy egy győztes keresztény életet éljünk, érdemes minél többféle szellemi fegyvert használatba venni. Ugye az alap kijelentés, Efezus 6.12 ismerős, nem test és vér ellen van tusakodásunk és harcunk. Tehát aki testi fegyverekkel harcol, szellemi küzdelemben, az biztos, hogy vereséget szenved. Ezt tuti. Tehát aki Isten fegyvereire támaszkodik, és úgy harcol, itt által, az pedig mindig győzni fog. Mert erősek, és az Istennek a fegyverei. Tehát mindig győzöl. A másik a harc terepe, tehát a gondolatoknak a világa, a 4-es, 5-ös vers, 2 Korintus 10-ből. Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerontásával. Leromboljuk az okoskodásokat, és minden magaslatot, amit Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Tehát ezek az erősségek, és majd erről is lesz szó, tehát hamis gondolkozási minták, olyan előítéletek, vagy megszokott, bevett szokások, a kultúrából, kultúránkból fakadt értékek, értékrendek, amelyek Isten beszéde szerint például bálványok. Nagyon sok minden lehet, de nem akarok most erre kitérni. Tehát a harc az elsősorban nem a látható világban zajlik, tehát a harc az nem a látható világban zajlik, hanem elsősorban az elmét területén, a gondolatok és az érzések területén. Ezért mondja, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy minden gondolatom engedelmeskedjen a Krisztusnak. A Róma 12.2-ben azt ismerős, hogy ne szabjuk magunkat, ne alakítsuk, formáljuk magunkat, ne a világ elvárásának megfelelően akarjunk szerepet betölteni ebben a világba, hanem változzunk meg az elménk megújítása által. Tehát, hogyha a gondolatainkat megújítjuk, akkor az azt jelenti, hogy mi magunk megváltozunk, de ha megváltozunk, akkor szembe kerülsz ebben a világban levő értékrendekkel. Ha hagyod, hogy Isten beszéde az úrrá legyen a gondolataidon, vagyis alá vetem, alá hajtom az elmémet, az értékrendemet, a gondolkozásmódomat Isten beszédének, akkor egyrészt ez változtatni fog, krisztusivá formál nap mint nap, ez a megszentelődésnek a folyamata. Ugyanakkor azt is észreveszed, hogy egyre inkább más vagy, mint amit a világi öntőforma, vagy öntőformába való belepasszírozás akar belőled kiformálni. És ez, ahogy haladsz előre hitben, egyre nyilvánvalóbb és egyre markásabb a különbség. De az leginkább itt az elmébe és az érzésekbe jön ki. Tehát a szellemi győzelem az ott kezdődik, amikor és ahogyan a gondolatainkat, a meggyőződéseinket, az érzéseinket Krisztus uralma alá képesek, hajlandóak vagyunk, és képesek vagyunk alávetni. Ha Jézus Krisztus uralma a gondolataim és az érzelmeim fölött valósággá tud válni, akkor az azt jelenti, hogy szellemileg egy győztes életet fogok élni. A harmadik terület a harcban, a győzelem, ugye a Krisztusnak való engedelmességünknek a függvénye. Ez is ott van a 6-os vers. Készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességetek. Tehát a szellemi harc végső célja nem az, hogy legyőzz a sátánt. Mert az le van győzve. A szellemi harc végső célja, hogy teljes engedelmességre jussak. A szellemi harcon végső célja, hogy a Krisztusnak az uralma teljessé váljon az életembe. Ez a szellemi harcnak a végső célja, nem más. Nagyon sokszor úgy eltévesztjük. Azt gondoljuk, hogy le kell győzni a félelmet, a szorongást. Nem ez a cél, ez mind le van győzve, hanem a gondolataimat, az érzéseimet, az egész lényemet alávetni, egy engedelmességre juttatni, hogy Jézus Krisztusnak az uralma megvalósodjon. Tehát nem elég egyébként lerombolni a negatív gondolatokat, az Isten beszédével ellentétes értékrendet, fontossági sorrendet, a kultúra, az a légkör, a korszakunknak az elvárása, vagy elvárásának való megfelelési kényszert, nem elég ezeket lerombolni, a negatív magaslatokat, hanem be is kell tölteni Isten igazságával. És be is kell töltenem, még csak az sem elég, hogy az elvémet teletöltöm ezeket helyettesítő isteni igazságokkal, hanem ezeknek való engedelmességre van szükség. Akkor tud, Pál apostol azt mondja, készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyest teljessé lesz a ti engedelmességetek. Az engedetlenség vagy az engedelmesség miért kulcs dolog? Azért, mert azt mondja az apostol, hogy az engedetlenség fiaiban munkálkodik e világ fejedelme. Tehát azt akarom, hogy a Krisztus munkálkodjon bennem, a Krisztus éljen bennem, akkor az engedelmesség szellemével kell alávetnem még a gondolataimat is Isten beszédének. Nem elég megtanulnom a Biblia verset, hanem ott a bensőmben alá kell hajlítanom az akaratomat, az egyetértésemet, a vágyaimat, a képzeletemet az Isten beszédének. Tehát a győzelem az, ahogy mondtam, nem a sátánnak a legyőzése, mert az Jézus Krisztus már megcsinálta, és teljes és totális győzelmet aratott, hanem a győzelem, a szellemi harcokban a győzelem, az a Krisztusnak való engedelmességben egy teljességre jutás. Teljesen a hatalma és uralma alá hajtom az életemet. A Jakab levél 4. fejezet 7. verse mondja, Jakab 4:7, köszönöm Anna, köszönöm, Jakab 4:7. Segít, hogyha nem a mobilodat nézed. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Az ördög nem fog elfutni azzal, hogy megtanulok Biblia verseket. Az ördög azzal fog elfutni, hogyha ezek a megtanult Biblia verseknek alárendelt módon élek. Vagyis, ha az érzésem mást mond, mint az a Biblia vers, akkor elengedem azokat az érzéseket, vagy, ha úgy tetszik, ne botránkozz meg, kiherélem. Nem engedem, hogy az ott legyen. Gondolatok, stb. Stb. Tehát engedelmeskednem kell az Istennek, és úgy tudok ellenállni az ördögnek, és úgy fog elfutni. Tehát a szellemi harcban a győzelem nem a mi belőlünk fakadó erő, hanem a benned levő Krisztus uralomra jutásából fakad. Ahogy ő uralomra jut az életembe, az életedbe, úgy tud kijönni a Krisztus sátáni erők fölött való győzelme, és tud megnyilvánulni az életedben. Imádkozzunk egy nagyon rövid imád, mondjunk el együtt, ezért, ennek a megvalósulására. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a te fegyvereidet adtad, hogy a szellemi harcot megharcoljam. Segíts, hogy minden gondolatom a Krisztus uralma alá kerüljön, és a hitharcát győztesen megküzdjem, a te beszéded, a te erőd, és a nekem adott szellemi fegyvereid által. Ámen. Vissza a második ponthoz, ugye a második pont az volt, hogy a harc terepe a gondolatoknak a világa. És most ezt részletesebben meg fogjuk nézni. A harc terepe, ugye ott van a 4-es, 5-ös vers vissza, 2 Korintus 4-es, 5-ös, nagyon szépen köszönöm. Hadakozásunk fegyverei nem testiek, Istennek erősek, erőségek lerontására, lerompoljuk az okoskodásukat, minden magaslatot, amelyek Isten ismerete ellen emeltettek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen az Krisztusnak. Tehát az elme a fő csatatér, ebből egyértelmű. A Biblia következetesen azt tanítja, hogy elsősorban a szellemi harc az itt van. Érted? Itt folyik az elmédbe. A megszentelődés elképzelhetetlen, hogy a gondolkozásmód, anélkül, hogy a gondolkozásmódunk ne változzon meg. Nem tudok megszentelt életet élni, ha a gondolkozásmódon nem szentelődik meg. Tehát ott vannak a meggyőződések, az elképzelések, a feltételezések, még a bár szívvel hiszek az igazságban, mégis, hogy az úgy tud működni a hit által, kimondás megvallás által, hogy úgy mondod ki, hogy a pszichéden keresztül jön, tehát az elmédbe, a gondolataidon keresztül jön ki. Tehát nem tudod kihagyni az elmét a megszentelődés folyamatából. Amikor a sátán támad, akkor legtöbbször a gondolatokon keresztül támad. Tehát nem fog sikerülni, nem is szeret Isten, nem vagy értékes, ez úgyis csak hülyeség, minek járjak, minek adjak, minek segítsek, stb. Stb. Az erősségek azok hazugságra épült gondolatvárak, és ebből fakadnak félelmek, hitetlenség, ebből fakad a kevésség is, a vallási hamisság, hamis önigazság is, meg a hamis bűntudat is, emberi bölcselkedések, és ezeket csak az Isten adta szellemi fegyverekkel tudod lerontani. A legnagyobb problémát, tudom, hogy a múltkor egyébként szólt néhány héttel ezelőtt tanítottam, 2 hete vagy 3 hete, és ott benne volt a pszichológus. Én nem bántom a pszichológusokat, de az a helyzet, hogy nem fogod tudni pszichológushoz való járással a szellemi harcodat megnyerni. Szóval ez fából vaskarika. Nem tudsz lelki módon küzdeni szellemi dolgok ellen. Én nem azt mondom, hogy nem ér semmit, hanem azt mondom, hogy a szellemi dolgokat nem tudod pszichikai módon, lelki módon megoldani. És ez nagyon jó, és fontos, hogy ezt valahogy tudatosítsuk. Nyilván lelki, pszichikai dolgokba tudnak segítséget nyújtani, de ettől a szellemi dolgok nem fognak megoldódni. És egy nagy csalódás érhet sok keresztényt, amikor elmegy még keresztény pszichológusokhoz is, mert nagyon keveset találtam olyat, vagy láttam, találkoztam olyannal, beszéltem olyannal, eddig 2-vel. És 48 éve vagyok betöltekezve Szent Szellemmel, és akkor tértem meg. Azóta 2 jelenleg is élő keresztény pszichológust ismerek, és sok keresztény pszichológussal találkoztam már, illetve többel, tehát több tucattal, 2 tudok, aki a lelki dolgokat úgy akarja segíteni az embereknek, hogy a szellemire nézve. Mert nem tudod a szellemi dolgok megoldása nélkül megoldani az embereknek a lelki problémáját. A hívő ember győzelme az megköveteli, hogy ne engedjük szabadon kószálni az agyunkba a gondolatokat. Tehát nem úgy van, hogy hát most ez a gondolat van, az egy dolog, hogy bennem ez a gondolat van, fogjul kell ejteni. De hát hogy csináljam? Ha kimondom az Úr Jézus nevében, fogjul ejtem ezt és ezt a gondolatot. Azért, hogy a Krisztusnak engedelmeskedjen. Primitívnek tűnik, igen, de ezt jelenti az engedelmesség. Kimondom azt, mert alávetem magam annak a kimondott szónak, és nem csak hiszek benne, hanem meg is csinálom. És figyeld meg, azt ma megvan írva, hogy a szellem gondolata micsoda, élet és békesség. Nem kell olyan nagy szellemi megkülönböztető erőnek, meg ajándéknak, meg kijelentésnek, meg profétának lenni, ami nem szellem és nem élet, az nem Istentől van. Ilyen egyszerű. Nem kell túlbonyolítani. Ami te benned nem a krisztusi életet hozza, erősíti meg, az biztos lehetsz benne, agyalhatsz rajta még 50 évet, de jobb, hogyha elfogadod az elején, ami szellem és élet, az a Szent Szellemtől van. Ami nem szellem és nem élet, az nem Istentől van. Ilyen egyszerű. Tehát az elmének a kapuit, ha megnézed, nyilván több is lehet, de a főbb kapuk azok mi? A szemek és a fülek. Tehát az elmébe hogyan mennek be az információk? A szemeken és a füleken keresztül. A 48-as Zsoltár 9-es versét ismered nagyon jól, amiként hallottuk, úgy láttuk. Tehát a 48-as Zsoltár 9-es vers, amiképpen hallottuk, úgy láttuk. Amire odaadod a füledet hírek hallgatására. Vannak baloldali, vannak jobboldali, hírbuborékba nevelkedett emberek, és az azt jelenti, hogy az egyik egészen más látja, máshogy látja ugyanazt az országot, mint a másik buborékban élő. Van, aki karizmatikus buborékban él, van, aki antikarizmatikus buborékban él, van, aki materialista buborékban él, és van, ami ilyenista, olyanista buborékban él, mert csak olyan információkat akar befogadni, mert milliónyi információs csatornával találkozol napjainkban. Ezért az emberek megkeresik azokat a csatornákat, amelyek a szívük és a gondolkozás módjuk, ami eddig kialakult, ahhoz leginkább közel álló. Hogyha Isten beszédéről van szó, akkor jól teszed. De hogyha mondjuk másról van szó, világszemlélet, oktatásügy, mit tudom én, kultúra, gazdaság, egészségügy, hogyha egy buborékból fogsz hallgatni forrásokat, totál más képed alakul ki ugyanarról a területről, mintha egy másik buborékból hallgatsz csatornákat. És ezt jó tudni, mert a hallásunk a látásunkat befolyásolja. Ahogy hallasz egy pásztorról is, amiket meghallgatsz, persze én nem értek egyet, amiket meghallgatsz, befolyásolja a látásodat. Ahogy befolyásolja a gondolatodat, a gondolkozásmódodat, majd meglátjuk, hogy befolyásolja az érzéseidet is. Vagyis, amikor hallgatsz egy olyan emberről, embertől prédikációt, és a legfölkenettebb, és a legszent szellemmel teljesebb prédikáció lehet az, hogyha egy csomó negatív dolgot meghallgatta arról a személyről előtte, akkor se fog tudni a szívedbe a hit fölfogadni. Mert gyanakvás van benned. És nem tud működni. Ez olyan Názáretre gondoljatok. Nem tudott Jézus. Jézus nem tudott ott sok csodát tenni. Egy-két embert meggyógyított. Konkrétan most nem jut eszembe a Názáretben miket csinált. Nem tudom most milyen betegség van ott, amit meggyógyított. De talán csak annyi van leírva, hogy csak néhány. De konkrét nincsen. Csak szeretném, hogy az elmét míg befolyásolják. Egy héten ugye van 168 óra. Ugye ezt körülbelül 100 órán át e világ fejedelme bombázza, mert levontam az alvási időt. Jó sokat ráhagytam. Tehát a médián, a kultúrán, az iskolán, a munkahelyen keresztül. Az Istentől való befolyásolás ideje. Ha valaki jár rendszeresen Isten tiszteletre, az heti jó indulattal is maximum 4 óra. Hogyha mondjuk még maradsz beszélgetni, maximum 5 óra az utazással is, hogy erre figyelsz meg, stb. Maximum ennyi. Ha valaki jár még házi csoportba, az heti plusz 3 óra. Ha valaki még ima összejövetelre is eljön, az heti plusz, attól függ hány ima összejövetelen vesz részt, 1, 2 vagy 3 óra. Ha nyilván az egyéni fegyelmezettségi szintünktől függően, az egyéni ima és a bibliaolvasási időnk hetente szerintetek mennyi? Nem kell elméleteket, hanem a gyakorlatot nézzük meg. Én azt néztem, hogy 0 és 10 óra között van egy héten. A 10 óra az nagyon nagy jó indulattal. Nekem volt annak idején olyan munkahelyem, ahol napi 3 órát kellett rendesen imával töltenem, úgyhogy azzal írásban mindig be is kellett számolni. De azt látom, hogyha megnézed ezt, hogyha összeadod, az azt jelenti, hogy egy nagyon elkötelezett keresztény, maximum egy héten 20 órát, de ez már egy olyan optimális, hogy mindenbe részt vesz. 20 órán keresztül éri isteni befolyás. Munkahelyeden mennyit töltesz el? Többet. Iskolában mennyit töltesz el? Többet. Ha megnézed a médiát, a közösségi médiát, szerinted mennyit töltenek a fiatalok egy héten? Tehát az azt jelenti, hogy egy kevésbé elkötelezett, és az Isten tiszteletre azért még eljáró életében ez heti maximum 3-4 óra, amikor Isten dolgaival foglalkozik, maximum. Aki Isten tiszteletre nem jár, annak az életében nagy valószínűsége nyilván még ennél is kevesebb. Ha 20 órát számolok, tehát egy nagyon odaszánt, mindenben, mindenkor résztvevő, az a hétnek 11,5%. 11,5%. Tehát egy elkötelezett Isten tiszteletre, házi csoportra, ima összejövetelekre járó vagy résztvevő, és naponta legalább 1 órát bibliaolvasással és imával töltött elkötelezett keresztényről beszélünk. Bizony. És így várjuk, hogy áldottak legyünk, és így várjuk, hogy a gyerekeink az Úrban növekedjenek föl, és így várjuk, hogy a gyerekeink és az unokáink az Úr tanítványai legyenek, stb. Stb. Én azért beszélek erről, hogy nem vádlás és károsztatás miatt, hanem egy Isten félelemre jussunk, hogy óriási szükségünk van, hogy segítségül hívjuk az Úrnak a nevét. Mert természetes szinten az ördög óriási előnyben van, hogy befolyásolja az agyunkat. Óriási előnyben van. Bibliai példákat nézzünk csak meg ezekre az erősségekre. Tehát hamis gondolkozási minták. Az bűneset például. 1 Mózes 3 volt az első néhány vers. Azt mondja a kígyó, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Hát szerintem nem úgy van, mert ő csak azt akarja, hogy nehogy olyanok legyetek, mint ő, stb. Stb. Tehát figyeld meg, kétségbe vonni Isten szavának a valóságát. Ez az egyik legnagyobb és imával töltött, elkötelezett keresztényről beszélünk. Bizony. És így várjuk, hogy áldottak legyünk, és így várjuk, hogy a gyerekeink az Úrban növekedjenek föl, és így várjuk, hogy a gyerekeink és az unokáink az Úr tanítványai legyenek, stb. Stb. Én azért beszélek erről, hogy nem vádlás és károsztatás miatt, hanem egy Isten félelemre jussunk, hogy óriási szükségünk van, hogy segítségül hívjuk az Úrnak a nevét. Mert természetes szinten az ördög óriási előnyben van, hogy befolyásolja az agyunkat. Óriási előnyben van. bibliai példákat, nézzünk csak meg ezekre az erősségekre. Tehát hamis gondolkozási minták, az bűneset például. Egy Mózes 3 volt az első néhány vers. Azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Hát szerintem nem úgy van, mert ő csak azt akarja, hogy nehogy olyanok legyetek, mint ő, stb. Stb. Tehát figyeld meg, kétségbe vonni Isten szavának a valóságát. Ez az egyik

Igünk, vagy segítségül hívjuk az Úrnak a nevét. Mert természetes szinten az ördög óriási előnybe van, hogy befolyásolja az agyunkat. Óriási előnybe van. Bibliai példákat nézzünk csak meg ezekre az erősségekre. Tehát hamis gondolkozási minták. Az bűneset például. Egy Mózes 3 volt az első három, első néhány vers. Azt mondja a kígyó, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Hát szerintem nem úgy van, mert ő csak azt akarja, hogy nehogy olyanok legyetek, mint ő, stb. Stb. Tehát figyeld meg, kétségbe vonni Isten szavának a valóságát. Ez az egyik legnagyobb erődítmény. Amikor megkérdőjelezem azt, például fizetsz rendesen tizedet, már másfél éve adakozol, és akkor ott van a Malakiás profétánál, hogy megáld téged anyagilag, és stb. Stb. És még mindig adósság van az életedben, ez hogy van? Adjam már. Akkor jön az ördög, nem valószínű, hogy nem fog másfél évet várni, egyébként szerintem hamarabb fog jönni. Azt hiszed, hogy most attól, hogy te adakozol, most neked több lesz, hát hülye vagy te? Ez nem így működik, hát azért annyira normális, hogyha te adsz, akkor neked abból kevesebb van. Tehát Isten most csak be akar csapni. Nehogy már ezt csinál. Csak azért mondja a pásztor, hogy neki több legyen, hogy utána a kosárba jobban be tud rakni, meg legyen neki új autója, meg stb. De ezeket a gondolatokat mondja. Melyiket nem kell jelentkezned, melyiket találkoztál már. De a legnagyobb erősség, és a kígyónak ez a munkája, hogy kétségbe vonja, megkérdőjelezze Isten beszédét. Megkérdőjelezze Istennek a szavát. Ez a gondolkodásmód ma is él. Én jobban tudom, mint Isten. Én jobban tudom, mint a pásztor. Én jobban tudom, mint az X házi csoportvezető. Én jobban tudom, mint stb. Stb. A másik ilyen bibliai történet a kánoáni kémek. Kánoánba kiküldött kémek. A hitetlenséggel. 4 Mózes 13-ban ugye olvassuk azt, nem tudjuk legyőzni, miért, mert hát sáskák voltunk a magunk szemeiben is, meg hát az ő szemeikben is. Nem tudjuk legyőzni, mert hát ő óriások van, ott óriások laknak. Tehát ez az erősség, ez a magaslat, ami Isten beszédével, Isten ígéreteivel szembe áll, hát félelmet és hitetlenséget ültet el. Ez a félelemnek és a hitetlenségnek az oszlopa, azért, hogy az Isten ígéreteit elhomályosítsa, árnyékba tartsa és kisebbítse. Ezért mondja Pál apostol, hogy hát foglyul kell ejteni minden gondolatot, mert enélkül nem tudjuk az ígéreteket birtokba venni. Aztán még egyet nézzünk meg, ott a Saul serege, amikor Góliáttal szemben áll, emlékeztek jól, 1 Sámuel 17:10-től, ugye ott csúfolta, megszégyenítette, gyalázta, talán az a legjobb szó, a gyalázta, ez nem tudom melyik fordítást másoltam ki, mondta Góliát, és hát ha emlékeztek, 40 napon át reggel és este, az azt jelenti, hogy körülbelül 80-szor gyalázta már Istent és Isten népét. Az a sereg egy része már eloldalgott Saul mellől. Elpárologtak a harcosok egy része, mert meglátták Góliátot, hát jobb ezzel nem újat húzni. És akkor inkább hazamegyünk. Azt gondolták, hogy meg tudják úszni. Saul és a nép, ahogy hallotta ezeket a gyalázkodó beszédeket, újból, és újból, újból, és újból, előtte teljesen ők meg voltak győződve, Isten népe vagyunk, Isten velünk van, kicsoda ellenünk, lehet, hogy így álltak ki, különben nem mentek volna harcba. De ahogy hallották Góliátnak a napról napra, reggel, délben, reggel, délben, reggel, délben való gyalázkodását, a hallásuk szerint egyre kevésbé látták magukat alkalmasnak arra,
egyre kevésbé

0: látták képesnek magukat arról, hogy ezt a nagy behemótot legyőzzék, és a filiszteus sereg fölött győzelmet arassanak. Ez azt jelenti, hogy megrettentek. Ez az erősség, az a félelemnek a gondolkozásmódja volt. Ez volt az erősség, ami megakadályozta, hogy Isten szabadításába higgyenek. Aztán jött egy olyan fiatal gyerek, aki hát nem hallotta a 40 napon át tartó gyalázkodást, egyet hallott, és ezen úgy berágott, hogy hát az Isten egészen más mondott, ki ez a körülmetéletlen filiszteus. Hagyjatok, hogy hagyd menjek, és megölöm. Azért zárójelbe itt hozzátegyem, emlékeztek, hogy mivel végzett végül Dávid Góliáttal? A saját kardjával. Ez egy külön prédika, hogy az ellenséget a saját fegyverével lehet igazából megsemmisíteni. Nem elég a földre önteni egy kavicsa, le kell vágni a fejét. Másik, mert nem megyünk még erről a területről el, az érzések és a gondolatok kapcsolata. Szerinted az érzések hogy kapcsolódnak a gondolatokhoz? A Biblia több helyen beszél arról, hogy az érzések és a gondolatok összekapcsolódnak és összefonódnak. Vagyis az érzéseink függnek a gondolatainktól. Példabeszédek 23.7-ben azt olvassuk, hogy ahogy gondolkodik valaki, az ő szívében olyan ő. Tehát a gondolataid meghatározzák azt, hogy hogyan érzed magad. A gondolataid meghatározzák azt, hogy mi a te identitásod az elmédben, és az az érzéseidet is meghatározza. Olyannak éreztük magunkat, olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák. Ugye először csak látták azokat a nagy behemótokat, meg vittek vállon egy fűr szőlőt ketten. Tehát az biztos, hogy nem 10 dekás volt, vagy fél kilós, vagy 2 kilós volt, azt egy is el tudta volna, hanem ketten egy fürtöt. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy elutasítják, mert elutasították, akkor érzéseiben is egy elutasítottnak fogja érezni magát, még ha valójában szeretik is. Ő úgy érzi bárminek, hogy ő elutasított. Kitaszított, kirekesztett, kiközösített. Nem szeretett, mert az agyába ez ült be. És Isten le akarja az elmédbe ezeket rontani, mert utána a gondolataim által érzéseimet, ahogy meghatározom, az érzéseimhez ragaszkodok, mert pszichológiai kategóriákat is találok hozzá, hogy ez miért jogos, hogy én ilyen vagyok. Nem. Krisztus azt mondja, hogy én bennem erre teljes gyógyulás van. Teljes szabadulást adok, mert a gondolataidat akarom kicserélni, és hogyha ehhez következetes vagy, akkor az érzéseid is kicserélődne. Tehát figyeld meg, Dávid hitbe kiállt, ki ez a körülmetéletlen, és levágta a fejét. Tehát ha Jézus, emlékeztek, Jézus ugye maga is megélte az emberi érzéseknek a legmélyebbjét is. Máté 26-ban, 38-as vers olvasok, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig, és ott nem a szelleméről van szó, hanem a pszichéjéről, a lelkéről. Tehát az ő érzéseit meggyötörte az embereknek a kínlódásai, a fájdalmai, a gyötrelmei. De mindig a mennyei atya igazságához igazította a gondolatait azért, hogy az érzései ne tudják leszívni a természet fölötti isteni erőt belőle. Mert különben nem tudott volna hatni, nem tudott volna világítani. Az érzéseink nagyon sokszor a gondolatainknak a gyümölcsei. Amit érzek, az nagyon sokszor annak a következménye, ahogy gondolkodok. És ezért következő pont az, hogy az érzéseink is egy csatatér. Nem csak a gondolataid a csatatér, hanem az érzéseid. Az érzelmek világa és az elme együtt vannak a harc középpontjában. 42. Zsoltárt, ha megnézem, mondja Dávid, ha jól emlékszem Dávid Zsoltára, miért csüggedsz el én lelkem? Miért nyughatatlankodsz bennem? Hát bízzál Istenben! Tehát az érzelmeihez, a lelkéhez szól Dávid. Kezdjél el normálisan működni, mert nem engedem meg, hogy te manipulálj engem, mondta a lelkének. Nem érezhetsz akárhogy, bár így rútul érzed magad, de ezt abba kell hagyni. Kettő királyok 5-ben, 11-es vers, ugye, akkor megharagudott Naamán és elment, és így szólt, emlékeztek a történetre. Azt gondoltam, hogy majd kijön hozzám, odaáll és segítségül hívja. Az Úrnak, az ő Istenének nevét kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy meggyógyítja majd a leprát. Ugye Géházit kiküldte, hogy a botjával kiküldte, hogy hát ürödj meg 2-szer a Jordánban. Még csak ki se jött hozzá, a szolgáját kiküldt. Hát most én ide zarándokoltam, hát ő volt a hadsereg vezére, egy fél sereggel, meg ajándékokat vitt, több tevére valót, és akkor Elizeus még csak ki se ment, csak üzent, hogy menj és fürödj meg a Jordánba, és akkor meggyógyulsz. A gondolatai egyszerűen nem engedték, hogy megtegye hittel azt a tök egyszerű dolgot, amit Elizeuson keresztül Isten kért tőle. Mert a gondolatai meghatározták az érzéseit. Nem becsül. Ennyire becsül. Hát én azt gondoltam, hogy majd kijön hozzám, köszönt engem nyilvánosan, és akkor kezével, kézrátevéssel imádkozik a leprás helyekért, és én akkor meggyógyulok. Ez volt a gondolataiba is. Az agyába levő gondolatok megakadályozták a gyógyulását. Szerencsére nem végleg, mert volt egy normális beosztottja, aki azért finoman tisztelettel szólt, és akkor változtatott. De ennél még ott tartunk, ennél a momentumnál, hogy egyszerűen a gondolataiból megváltoztak az érzései. Először egy nyitottsággal, bizalommal ment, ott már hát berágott és megharagudott Elizeusra. Nyilván annyira volt istenfélő, hogy nem ment és nem ölte meg, vagy ölettette meg, hanem dire-durra elment, megsértődött. És sokszor így van a sértődés. A gondolatokból jön. És hamis gondolatokból, mert ez nem Istennek a gondolata volt, hogy most Elizeus majd kimegy, és akkor kézrátevéssel, majd imádkozik, megkent téged olajjal. Ez a Naamánnak volt a gondolata, nem az Istené. Még egy ilyen történet, az 1 Mózes 26-ban 6-os 7-es verset olvassuk. Amikor Gérárban lakott Izsák. Ezt azért olvasom föl, mert a saját apja ugyanezt csinálta. Azt mondja, hogy lakott azért Izsák Gérárban, és mikor annak a helynek a lakosai a felesége felől kérdezősködtek, azt mondta, az én húgom, mert félt azt mondani a feleségem, mivel azt gondolta, nehogy megöljenek engem a helynek lakosai Rebekáért, mivel hogy szép tekintetű ő. Azért ezt raktam be, mert Ábrahámnál is le van írva, de ott legalább 15 verset be kellett volna a citálnom. Ez meg egy, illetve 2 versben benne van az egész. Azt mondta, hogy mivel azt gondoltam, ezért féltem. Ha nem ezt gondolja, nem félt volna. Nagyon sokszor tudod, miért félek? Mert azt gondolom. Miért félünk emberektől? Mert azt gondolom. Miért félek emberek véleményétől? Mert azt gondolom, hogy ő azt gondolja. Miért félünk betegségből? Betegségtől. Mert azt gondolom, hogy. Miért félek a szegénységtől? Mert azt gondolom, hogy. A gondolatok meghatározzák. A gondolatok be tudnak hozni félelmet, a gondolatok hazuggá, képmutatóvá tudnak tenni. És itt kezdődik. Hogyan kapcsolódnak a gondolatok és az érzelmek? Ha a gondolatok szintjén győzöl, az magával hozza az érzéseknek a rendeződését is. Ez fontos tudnod. Például, hogyha hittel ezt elfogadod, és hiszed, meg vagy arról győződve, hogy Isten szeret engem, Istennek szeretetje vagyok, Isten szeretett gyermeke vagyok, akkor az azt jelenti, hogy az érzéseimben is előbb-utóbb ez a szeretettség érzés fogja az érzéseimet betölteni, és egy békesség. Nem biztos, hogy egyből, mert az érzések azok késve követik a gondolatokat. Olyan, mint a mozdony, meg a most voltam egy ilyen továbbképzésen, és akkor ott néztünk egy esténként voltak ilyen filmek, amiket meg kellett nézni. Volt egy film, amiben Brazília egyik bányájából ilyen eszméletlen hosszú vonat vitte az, mondják ezt, amit kibányáztak. Azt. Messziről, a hegyoldalról lett lefotózva, de úgyse fért bele a vége. Nagyon hosszú volt. És a gondolatok és az érzések kicsit ehhez hasonló, ez jutott eszembe, hogy megy a gondolat elől, és az utolsó kocsi az érzésed. Követi, de jóval később. Te hiszed és gondolod, vagy gondolod és hiszed, hogy Isten szeretetje vagy, szeme fénye vagy, de hát még kutyául érzed magad. Nem? De ha kitartó vagy és hűséges vagy, megmaradsz a hitben, akkor az érzésed előbb-utóbb utoléri a gondolatadat, a hitbeli meggyőződésedet, és beáll. De ez nagyon fontos, hogy közben ne add föl. A 73-as Zsoltár, ott 3-tól nem citáltam végig a 17-est, de néhányat kiírtam. Azt mondja, irigykedte, mondja a Zsoltáros, a kevélyekre látván a gonoszok jó szerencséjét, és akkor felsorolja, mert ezt csinálják most, akkor van értelme a hívő életemnek, van értelme az engedelmességre. 13-as, bizony hiába tartottam tisztán a szívem, és mostan ártatlanságban a kezeimet, mert nyomorgattatok minden nap, és ostoroztatok minden reggel. Azt mondanám, ilyen módon szólni, a te fiaid nemzedékeit árulnám el, Uram. Gondolkodok, hogy ezt megérthessem. De nehéz dolog ez a szemeimben. Mindaddig, amíg be nem mentem az Isten szent helyébe, és ott megértettem az ő sorsukat. Ezt a Zsoltáros írja le, hogy Isten jelenlétében, Isten beszéde, és Isten gondolatai kitisztítják az elmémet, kitisztítják a gondolataimat, és bejön a megértés, amit előtte nem értettem, és meghatározták a gondolataimat, most ez meg, és meghatározták az érzéseimet is, meghatározták a hozzájuk való viszonyulásomat is. De bementem az ő jelenlétébe, és megváltozott. Bementem az Isten jelenlétébe, és Istennek a gondolatai megváltoztatták az én gondolataimat is, és ennek következtében megváltoztak az érzéseimet is. És már másképp látom, mert látom, hogy fontos a közösség, fontos a gyülekezet, mert különben nem tudok a megszentelődés folyamatába előbbre jutni. Például. 2 Sámuel 19-ben a 35-ös vers, azt mondja, Barzillai, emlékeztek, amikor Dávid jön vissza, mondja, 80 esztendős vagyok már, vagy képes vagyok-e még különbséget tenni a jó és rossz között, vagy érzem-e annak az ízét, amit eszek és iszok. Vagyis először enned kell, és utána érzed az ízét. Először meg kell enned Isten beszédét, és utána fogod annak a gyümölcsét átélni. Először be kell vennem az elménbe, a gondolataimba Istennek a szavait, és utána fogja az érzéseimet meghatározni és befolyásolni. Először az Isten beszédével tele kell tömnöm a lényem, és utána ez megváltoztatja az érzéseimet. Tehát az igazság, az előbbre jár az érzéseknél. Az igazság mindig megelőzi az érzéseket. és ha a gondolataimat Isten beszédéhez igazítom, előbb-utóbb, akár lassan, akár gyorsan, de az érzéseim ahhoz fognak igazodni. Tehát, összefoglalva, az elme a fő csatatér. És nagyon sokszor a gondolataim, a gondolataimnak a következményei az érzéseim. Tehát meg kell változtatnom a gondolataimat, és előbb-utóbb az érzéseim is megváltoznak. A győzelemnek a sorrendje tehát Isten igazsága, megújított gondolkozásmód, és az érzelmeim helyreállnak. Mert Isten azt mondta, hogy a Filippi levélben, amit talán kiírtam, igen, köszönöm, negyedikben, hogy amik csak igazak, tiszták, tisztességesek, igazságosak, becsületesek, hit, megtérés, reménység, szeretet, megbocsátás, elengedés, ezekről gondolkozzak, mert ezek az Isten szerint való gondolatok. Lehet, hogy a tapasztalásom más emberekkel kapcsolatban. Lehet, hogy mást éltem meg, lehet, de mégis az agyamat, az elmémet belepasszírozom az Isten által meghatározott gondolkozás mederbe. És bármennyire kényelmetlen is, aki ezt mondta a fülem hallatára, vagy ezt láttam a szememmel, mást mond, vagy mást mondott rólam, akkor is elkezdem Isten szerint gondolni az ő jelenét és jövőjét. És amikor rákényszerítem erre az elmémet, figyeld meg, az érzéseid megváltoznak. Ugyanazzal a személlyel kapcsolatban. Semmi nem változott. Ettől ő még nem változott meg. Nem kezdett el pozitívan beszélni. De a te érzéseid megváltoztak, és az érzéseid nem maradtak ott akadályozó oszlopként, hogy akadályozzák Isten munkáját a lelkedbe. És tudod, mi lesz ennek a következménye? Istennek a minden értelmet meghaladó békessége betölti a lényedet, és megőrzi a szívedet is, meg a gondolataidat is. Tudjátok, miért mennek pszichológushoz az emberek? A békesség hiánya miatt. Tudod, mi okozza a békességet? Mi a gyümölcse? Minek a gyümölcse? Hogy arról gondolkodok, amik igazak, tiszták, tisztességesek, dicsőségesek, becsületesek, megtérés, újjászületés, gyógyulás, ima meghallgatás, hit, reménység, szeretet. Ezekről gondolkodok, és azt veszed észre, hogy Istennek a salom békessége betölt. És ettől vagy a világ világossága. A sötétségben ettől világítasz. És még nagyon röviden, három kulcs, hogy hogyan tudsz a gondolataid és az érzéseid fölött győzelmet aratni. Az első, ismerd el. Ismerd el, vagy ismerd föl először is, ismerd el a hamis gondolatokat. Nem tudom kicserélni, ha nem ismerem el, hogy ez nem jó. Mert a sátán fő fegyvere a hazugság. Hazugságot mond. Amikor olyan gondolat jön, ami ellen mond Isten beszédének, és ezért nagyon fontos, hogy ismerd Isten beszédét. Hogyha adnék a kezedbe egy hamis 20 000-est, akkor honnan tudnád megmondani, hogy az hamis? Mert nincs rányomtatva, hogy ez egy hamis 20 000-es. Csak onnan, hogy már láttad, tapasztaltad, fogtad, ismered az igazit. És ha láttad, tapasztaltad, ismered, mert megtanultad Isten beszédét, akkor minden, ami hamis, ehhez képest másolat vagy nem igazi, azt föl tudod ismerni. És azt mondod, na, ezt fogjul ejtem. Na, ez az erősség, ami Isten beszédének bármi ellentmond. Tehát ez az első lépés, leleplezni. Második, kicserélni az igazra. nagyon egyszerű és primitív. Tehát fogjul ejtek minden gondolatot. Tehát ha azt érzed, hogy én egy nagy senki vagyok, semmi vagyok, mit mond Isten beszéde? Te egy nagy senki vagy. Nem ezt mondja, hanem mi vagy? Krisztusban új teremtés vagy. A szemem fénye vagy. Isten szeretetje vagy. Isten gyermeke vagy. Örökös vagy. Stb. Stb. Egyedül vagyok. És nem szeret senki. Senki, aki él. Nem, akkor most, és akkor nem részletezem. Tehát, hogy én most én kiborulok, mert most ez van. Nem borulok ki. Hát boruljunk ki az, aki akar. Boruljunk ki az ördög. Boruljunk ki attól, hogy én akkor is békességben maradok. Miért? Mert Isten azt mondja, hogy meg fogja őrizni a szívemet és az elmémet is a békességben. Hát ezt de nem értem, nem baj, de ezt is megmondta, hogy minden értelmet, logikát meghaladó békességgel fog betölteni. Egyedül maradtam, egyedül vagyok, nem szeret senki, mindenki kibeszél meg rólam beszél, újjal mutogat. Mit mond Isten beszéde a Zsidó 13? Nem hagylak el és nem távozok el tőled. Immanuel az én nevem, veled vagyok. Ellennél több. Mondod, hogy nem árt azért. Tehát a második lépés a fölismert hazugságot kicserélni igazsággal. A harmadik lépés, várd meg, amíg az érzések követik a gondolataidat. Nem fognak egyből az érzéseid beállni. Az érzelmek nem azonnal igazodnak a megújult gondolatokhoz. Erre számíts. Attól még a megújult gondolatok igazak. Attól még Isten beszéde igaz. De ha az igazsághoz ragaszkodva megvallod újból és újból, akkor az érzéseit követni fogják a hitedet. És befejezésül ez a Filippi 4:7 ismét, az Isten békessége, amely minden értelmet fölhalad, megőrzi a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Maradj meg az igazságban, és a békesség megérkezik. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok a te kegyelmedért. Hálát adok a te szeretetedért. Köszönöm neked, Uram, hogy abba a szellemi harcba, szellemi küzdelembe, amibe belecsöppentem, nem hagysz egyedül. Adtál megfelelő fegyvereket, és ezeket megragadom, és élek velük. Engedelmeskedek neked. Nem csak az elmémbe töltöm be, hanem a szívemet, az akaratomat is aláhajtom ennek. És azt mondom, támogass meg engem az engedelmesség szellemével. Köszönöm neked, Uram, hogy az elmém bár a fő csatatér, a gondolatok és az érzések. Segíts meg, Uram, hogy ezek fölött egy teljes győzelmet arassak. Fölismerjem mindig, hogy mi a mi hazug gondolat, kicseréljem azokat igazságra, megbánva a rosszat, és ahogy azt hittel megvallom, és ahhoz ragaszkodok, hiszem, hogy a te békességed, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szívemet, és a gondolataimat is. Te benned, Jézus Krisztus. Köszönöm ezt neked. Ámen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.